Jó estét kívánok! A Rományi Rota, magyarul Cigánykerekek, Olá Cigány Zenei Együttes felvétele indította Táncházban című műsorunkat, akik Nagyecseden kezdtek muzsikálni 1985-ben. Táncházban című műsorunkat az ő felvételeikkel folytatjuk. A Csorroszom, a Jóska bácsi és a Piravelman Kai Puv szól. A felcsendülő három dal közül a legutolsó, egy eredeti dal világzenei köntösben. Okay,

Kedves hallgatóink, a román a felvételei után következzen Lakatos Mónika és a Cigány Hangok formáció. Nem tudom, ki lehet az a Jóska bácsi, akiről a román irota is énekelt, de ugyanezt a dallamot most Lakatos Mónika és a Cigány Hangok előadásában is meghallgatjuk. Utána pedig egy lagzis blokk következik. Jóska!

Lakatos Mónika, a Romengo együttes énekese, az első olá cigány előadó, aki Kossuth díjat kapott, illetve 2020-ban a Vomex életmű díját is elnyerte a varázslatos hangú énekesnő. A Vomex díját adó gáláján kedves kalotaszegi dalát a muzsikás együttest kísérte, akik 2008-ban kapták meg a legrangosabb nemzetközi világzenei elismerést, a World Music Expo életmű díját. Most ez a dallam a Romengo együttes egyik lemezéről csendül fel, a Prímás, a zenekar egyetlen magyar tagja, Rosonczi Kovács Mihály.

0: Táncházban című műsorunkat folytassuk a Muzsikás Együttes egyik koncertjének részleteivel. Éri Péter muzsikál hosszú furuján somogyi pásztornótákat, s aztán egy kalotaszegi összeállítás csendül fel a legendás Muzsikás Együttes előadásában.
1: Dunántúli dallamokat játszunk, először hosszú furuján, utána pedig úgy, ahogy a bogyiszlói zenészettől tanultuk. Azt érdemes még elmondani ezekről a dallamokról, hogy közismertek, de kevesen tudják, hogy a legrégebbi magyar dallamok közé tartozik. Tudósok szerint több mint 1000, talán 2000 éve is, hogy velünk élnek.

Búcsúzóul pedig kolotaszegi muzsika hallatszik, mennyasszony kísérés, utána pedig tánzene.

Július 24-én lesz Szent Kinga halálának évfordulója. Árpádházi királyunk, IV. Béla lánya 1292. július 24-én hunyt el. 1239-ben ment feleségül Boleszláv lengyel herceghez, aki később a krakkói fejedelem lett. Férje 1279-es halála után Ószandecbe vonult vissza, ahol nem sokkal korábban alapított Clarissa kolostort. Jótékonyságáról, csodatételeiről, a hozzáfűződő legendákról évszázadok óta beszélnek a lengyelek, illetve a magyarok, így nem véletlen, hogy 1690-ben 8. Sándor pápa boldoggá avatta Kingát, 5 évvel később pedig 12. Ince pápa Lengyelország védőszentjévé tette meg Árpádházi Kingát. Az ő emlékére szól Táncházban című műsorunkban a Hungarian Folk Embassy magyar és lengyel zenei párhuzamokat bemutató Bátori Balassi Bem Balatonboglár című albumának két felvétele. Először egy kurp népdal és erdélyi menyasszony kísérők, majd a Hegyi Népek muzsikája című összeállítás, gurál és gyimesi dallamok. A Rosonci Kovács Mihály vezette Hungarian Folk Embassy felvételei előtt munkatársaim Sztrányócki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gorzsás Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Templomban több, mint pap. Az államban több, mint király. Tanácskozásban több, mint tanácsúr. Ítéletmondásban több, mint jogtudós. Hadban több, mint hadvezér. Harcban több, mint katona. A balsors elviselésében, a jogtalanság megtorlásában több, mint férfi. A közszabadság védelmében több, mint polgár. A barátság ápolásában több, mint barát. Társaságban több, mint családtag. A vadászatban, a vadak megfékezésében több, mint oroszlán. Az élet minden egyéb helyzetében több, mint bölcs.
1: W świątyni więcej niż kapłan, w państwie więcej niż król, w wypowiadaniu swojego zdania więcej niż senator, w sądzie więcej niż znawca prawa, w wojsku więcej niż wódz naczelny, w bitwie więcej niż żołnierz, w znoszeniu przeciwności i darowaniu urazów więcej niż mężczyzna, w obronie powszechnej wolności

napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Az András Hidai Igaz Gyöngy Hagyományőrző Egyesület népszokásokat felelevenítő lemezéről, az együttes 2005-ben elhunyt, azóta már az Égieknek éneklő tagja, Szmodics Ignác náci bácsi búcsús énekét hallottuk archív felvételről. Köszöntöm a kedves hallgatókat! Az András Hidai dalosokról már két korábbi dalőrzők műsorunkban is hallhattak. Az Igaz Gyöngy fennállása 3 évtizede alatt számos rangos elismerésben részesült. A szakmai minősítéseken mindig aranyfokozatot értek el. A helyi, városi rendezvények, fesztiválok mellett sokfelé szerepeltek már. Lendván a Csentei, Erdélyben a Nyárát Seljei együttessel ápoltak jó kapcsolatot. Emlékezetes esemény volt az együttes történetében, amikor 2004-ben a lengyelországi Krosnóban magyar népdalokat és egyházi népénekeket szólaltattak meg a város főtemplomában. Ezúttal a 2006-ban ifjú Horváth Károly zenei rendezésében Horváth Ernőné akkori vezetőjük szerkesztésében megjelent albumukról a búcsújárások énekeit idézzük fel. A csoport ezekkel emlékezett a bevezetőben hallott Szmodics Ignácra, aki az egyházi

0: Népénekek jó ismerője és kiváló énekes volt. A nyári időszak sokfelé a búcsújárások időszaka. A búcsús zarándokok leginkább a Mária kegyhelyeket keresték fel ilyenkor, de júliusban sokfelé Szent Anna napján is útra kelhettek, ahogy azt a népzenei szótár hétfői műsoraiban is hallhatták. Az András Hidai Igazgyöngy Hagyományőrző Egyesület előadásában most búcsús Mária énekek következnek. Úgy gondolom, az énekesekkel együtt mindannyiunknak van olyan kérése, kívánsága, amellyel az énekeket hallgatva egyúttal nyitott szívvel Mária anyánkhoz fordulhat, hát ha meghallgatásra talál.
1: Mama, énekeljük el, mint a dédi mondott.
2: Jól van, kis unokám.
3: Az nagyon szép ének, én is megtanulnám. Juliska néni, kezdjék el!

Duna Media szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

a kaput bezárom. Elmehetsz már, le is út, fel is út, nem nézek utánad. Tarthatsz tőlem szeretőt százat is, nem nézek utánad. Nem kell nékem ilyen sapotát, igaz is, ki nem kacsint más.

0: igaz is, ki nem kacsint másra. Húz a cigán a fülembe a nótám, mert elhagyott a rózsám. De azért nem búsulok, bánatom nem mutatom, csak a nótámat húzátom. De azért nem búsulok, bánatom nem mutatom, csak a nótámat húzátom. Mert a leán nem búsul, ha ott hagyják, eltitkolja a búját. Ha elment, majd visszajön, ha meg nem, hát is se kő, majd akad másik szerhető. Ha elment, majd visszajön, ha meg nem, hát se kő, majd akar másik szerhető.
1: Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

gyöngy lesz a kötöm, visszajön a kökén szemű szeretőm, meg a szeretőm Dunántúl.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: télen nyáron ti hozzátok jár, mert jöttem még az én utcámba, pénteken, szombaton, vasárnap.
1: Dankó Rádió Miskolcon FM 102,3 a Magyar Zene Rádiója.

egész föld.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó Tisza partján.

szeretekén. Erre gyere csak, majd megcsókollak, úgy is tudom, hogy az enyém vagy. Erre gyere csak, majd megcsókollak, úgy is tudom,

Dankó Rádió. Kaphegyen FM 102,3. A magyar zene rádiója.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: belőle, olyan dáma, hogy a világ megcsodálja.
1: Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

én olyan válogató, hadd halljam! A kórusnak ötös, mert én olyan

0: azt mondja a nóta, hogy ez bizony így igaz, de tagadjuk, hogy igaz volna. Mégis azt mondja a nóta, nem zörög a haraszt, a szél nem fújja.
1: Hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok ég.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bréska Dániel nevében is. A mikrofonnál Harcsás Gergely. Benyújtotta a kormány az ügynök akták feltárásáról szóló törvénytervezetet. A javaslatnál a lezárult társadalmi egyeztetés eredményeit is figyelembe vették. Mint írták, a kommunista diktatúra állambiztonsági tevékenységének feltárásával már többször kísérleteztek a rendszerváltás óta, de egyik próbálkozás sem bizonyult teljesnek vagy sikeresnek. Benyújtották a vármegyéket megyékre, a főispánokat kormány megbízottra átnevező törvényjavaslatot is. A módosítások célja, hogy egységes, közérthető és korszerű legyen a fogalomhasználat az ügyintézés és szabályozás során. A névváltozás nem érinti a területi közigazgatás feladat és hatásköreit. A módosítás október 1-én lép hatályba. Megkapta az utolsó szükséges engedélyt a főváros a Városháza Park megépítésére. A főpolgármester Budapest új főterének nevezte a leendő közparkot, ahol a zöld felület mellett csapadékvízgyűjtő és vízáteresztő burkolat is lesz. Átalakítják a Városháza földszinti helyiségeit, a díszterem alatti téren pedig kávézókat, teraszokat és vendéglátó egységeket alakítanak ki. Országszerte 54 fürdő csatlakozott idén a strandok éjszakájához. Szombaton a programban résztvevő létesítmények többsége éjfélig, néhány pedig 1-2 órával tovább tart nyitva. A látogatókat egyebek mellett koncertekkel, éjszakai fürdőzéssel, szauna szeánszokkal, strandmozival és különböző sportprogramokkal várják. Nem történt csalás az áprilisi lottó sorsolásokon. Akkor ugyanazon a héten 4 sorsjátékon is teli találat volt, és elvitték a csaknem 8 milliárd forint értékű főnyereményeket. A belső vizsgálat kizárta az idegenkezőséget. A felügyeleti hatóság jelentése szerint a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerű volt. Az online záráskor ugyanakkor eltértek a jóváhagyott eljárásrendtől, emiatt a társaság 10 millió forint bírságot kapott. Megkezdődött a 35. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor a székelyföldi Tusnádhürdőn. Az eseménysorozat 40 rendezvény helyszínen több mint 400 közéleti és szórakoztató programot kínál. Szombaton Orbán Viktor a Fidesz elnöke tart előadást. Giuseppe Verdi a Trubadur című operáját láthatja a közönség Budapesten a Margit-szigeti Szabadtéri Színházban holnap és szombaton. A darabot Bán Teodóra rendezi, a karmester Halász Péter, és közreműködik a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, valamint a Nemzeti Énekkar. Az opera olasz nyelven hangzik el, magyar felirattal 2 felvonásban. Javítják a sineket Kőbányán, ezért mától vasárnapig változik több villamos közlekedése. Pótlóbuszos átszállásra kell készülni a 3-as, a 28-as, a 28A, a 62-es és a 62A villamosok egy-egy szakaszán. Csak vasárnap 37 B-jelzéssel ideiglenes villamosjárat indul a Blahalújza tér és az Izraelita temető között. Részletek a BKK honlapján olvashatók. Napos gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány záporzivatar. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 26 fokos. Kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is. 6 óra múlt, 4 perccel.
0: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Jó reggelt kívánok, és derűs napot a Latin Szerenáddal, a Dankó Rádiót hallgatják, és hálásak vagyunk, hogy ma is bennünket választottak. 2026. július 22-e van, szerda, 8 perccel múlt 6 óra, a mikrofonnál Hajdú Tibor, a keverőpultnál Fóti Tamás, munkatársam még Szabó Tamás, zenei szerkesztő. Megteszünk mindent annak érdekében, hogy kellemesen jól induljon a mai reggelük is. Jó muzsikával ez egészen bizonyos. Lesz itt minden, mint a búcsúban, ahogy szokták mondani. Operett, musical részlet, nóta, örökzöld és népi muzsika. Kezdjük a nótákkal. Körül csillagos az ég, énekli majd Kutasi Katalin nem sokára. Az Abasári csárdás Takács Béla előadásában hallgatjuk meg. Részlet a West Side Story-ból, címe Miénk az éj, Füredi Nikolett és Kocsis Dénes énekel. Az örökzöldek között pedig Szécsi Páslángert is hallhatnak majd 69-ből. Ha nem vagy velem. A címe. Megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk, meddig tart még ez a kellemes, hűvös hajnal és viszonylag elviselhető nappali felmelegedés. Lesz névnapi köszöntés, mint ahogy rövid összeállításunk sem maradhat el az adott nap híres születésnaposairól, majd az óra második felében. Nem sokára egy rövid történelmi visszatekintés. Elsőként egy andalgó, a Ne mondja senkinek kezdetű nóta, Kolostyán Gyula énekel Jónás Géza és zenekar a kíséretével. Arra kérem önöket, tartsanak ma is velem. Derűs napot, jó reggelt!

napodát. Huncuta májad, zuzzá, csalfa vagy, várom is akkor, így hát majd, ha fagy. Így veled, édes

0: ma még emeletet nem áll. A hurra a maga, nekem igaztam szépen helyére oda nem.
1: 7:47, jó reggelt!
2: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
1: 1099. július 22-én történt, hogy az első keresztes hadjárat lovagjai Jeruzsálem bevétele után Bujon Gottfriedot választották meg a Szent Sír őrzőjének, de facto jeruzsálemi királynak. 1456 talán ez a legfontosabb emlék ezzel a nappal kapcsolatban. Július 22-én Nándorfehérvárnál a várvédő magyar csapatok nagy győzelmet arattak a túlerőben lévő török sereg felett, ezáltal megállították legalábbis néhány évtizedre az Oszmán Birodalom európai terjeszkedését, és ez a diadal a magyar történelem talán egyik legjelentősebb győzelme, szintén tehát július 22-ére datálható. 1933-ban az amerikai Wiley Post egyszemélyes repülőjével elsőként repülte körül a Földet, míg 2004-ben Törökországban Pamukova város közelében kisiklott az Ankarából Isztambulba tartó gyorsvonat 4 kosia, 70 ember vesztette ebben a szörnyű tragédiában életét. Magyarországon pedig 2009-ben ezen a napon hunyt el az első beteg, akit az akkor új típusú H1N1 influenza vírus fertőzött meg. 111 ember halála volt összefüggésbe hozható ezzel a betegséggel. És sajnos egy másik szörnyűség, 2011-ben Anders Breivik, emlékeznek rá, a norvég terrorista egyrészt pokolgépet robbantott Oszló kormányzati negyedében, majd pedig egy közeli szigeten, egy ifjúsági táborban kezdett lövöldözni, 21 évi szabadságvesztésre ítélték. 2019-ben pedig ezen a napon állították sikeresen pályára a Chandrayaan 2 nevű indiai űrszondát, fedélzetén egy holdon landoló modullal. És mondhatjuk, hogy már szinte ez is történelem. Vissza a jelenbe Márkus Alfréd szerzeményét, a Meseautót játszom most, Kalina Enikőt, Johann János és zenekara kíséri. Jó reggelt!

Holnap hidegfront érkezik, némi nemű csapadékkal, utána pénteken már inkább napos idő várható, derűs napot, jó reggelt kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják, ma sokfelé szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás, persze ma is azért helyenként futózáporok kialakulhatnak, de olyan jelentősebb csapadék sehol sem várható, 23 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. Július 22-én Léna, Manda, Platón és Verbén a napján. A főnévnaposok a Magdolnák, héber eredetű és Magdala városából valót jelent a név. Boldog névnapot kívánok minden ünnepeltnek. Maradj egy percig, ez a Scampoló felvételének címe.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édesanyám, írjon a

0: 7 perc múlva 3:47. Jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: Brindízi Szent Lőrinc, kapucinus szerzetes, pap, egyháztanító, teológus 1559-ben született ezen a napon. A tridenti zsinat utáni katolikus megújulás egyik jelentős alakja ő. Pavel Osipovics Szuhoj, szovjet mérnök, repülőgép tervező, a sugárhajtású és hangsebesség feletti repülés egyik úttörője 1895-ben született, július 22-én. Szintén ezen a napon született Mudáti Lili 1911-ben, és Danny Glover, amerikai színész 46-ban, pontosan egy napon Markus György humoristával. Mireille Mathieu, francia chanson énekesnő is ugyanezen a napon született, képzeljék el, 11 nyelven több mint 1200 dalt énekelt el, és világszerte több mint 120 millió lemezt adott el Mireille Mathieu. Sasalmi József, színész rendező 1955-ös, egy napon született a zseniális Willem Dafoe Oscar-díjra és Golden Globe-díjra jelölt amerikai színésszel, reményeink szerint azért megkapja ő is életében az Oscart. Butragueño spanyol futballistára gondolom, a korosztályomból sokan emlékeznek, ő 1963-as születésű, és ezen a napon ünnepel Selena Gomez, énekesnő, színésznő, 1992-es születésű, Valverde, Federico Valverde, uruguayi futballista pedig 98-ban született július 22-én. Amennyiben önök is ma ünnepelnek, szívből kívánok minden jót, jó egészséget, Isten értesse mindannyiukat. Miénk az éj? A következő részletet most önöknek játszom a Dankó Rádióban a West Side Story-ból, Füredi Nikolett és Kocsis Dénes énekel.

0: hogyha jön, tudom elhagy szüsekő, zsákba macska minden nő. Csa-csa-csa.
1: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Jó reggel, derűs napot kívánok, ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. Nem sokára 7 óra a hírek előtt a Körmendi Együttes játszik részleteket Ábrahám Pál Bálaszavolyban című operettjéből. A következő zenei óra Csárdással indul, előadója Kovács Apolónia, a nóta pedig a Szólj, Szólj, Csalogány. Ezzel várul neked nem sokára.

Műsor ajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operett slágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét, és küldje szerette.

0: Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.
1: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
2: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 7 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Harcsás Gergely. Benyújtotta a kormány az ügynökakták feltárásáról szóló törvénytervezetet. A javaslatnál a lezárult társadalmi egyeztetés eredményeit is figyelembe vették. Mint írták, a kommunista diktatúra állambiztonsági tevékenységének feltárásával már többször kísérleteztek a rendszerváltás óta, de egyik próbálkozás sem bizonyult teljesnek vagy sikeresnek. Az országgyűlés tegnap megszavazta az iskolakezdési támogatás bevezetését. 100 000 forintnyi juttatást kapnak, mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok. A képviselők döntöttek az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. Elhalasztották ugyanakkor az országos közlekedés szervező és a gördülő állománykezelő társaság létrehozásáról szóló előterjesztés záró szavazását. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakció vezetője. A politikus közölte, támogatják a magyar emberek érdekeit szolgáló kormányzati kezdeményezéseket, az általuk önkényesnek tartott döntésekkel szemben pedig minden békés és törvényes eszközzel fellépnek. Lefoglalták a Fidesz szervereit a Nemzeti Kulturális Alap pénzosztásaival kapcsolatos nyomozás részeként. Az ügyben hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik eljárás. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, jogi ellehetetlenítési kísérletnek nevezte az eljárást. Magyar Péter miniszterelnök pedig azt írta, várják az ügyészség tájékoztatását. Csökkent a jegybanki alapkamat. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,75%-ra vitte le a mutatót. A kamat folyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. Legutóbb egy hónapja csökkent, ugyancsak 25 bázisponttal 6%-ra az alapkamat. Nem történt csalás az áprilisi lottó sorsolásokon, akkor ugyanazon a héten 4 sorsjátékon is teli találatot értek el, és elvitték a hetek óta halmozódó, összesen csak nem 8 milliárd forint értékű főnyereményeket. A szerencsejáték ZRT belső vizsgálata kizárta az idegenkezőséget. A felügyeleti hatóság jelentése szerint a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerű volt. Megkezdődött a 35. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor a székelyföldi Tusnádfürdőn. Az eseménysorozat több mint 400 közéleti és szórakoztató programot kínál, amelyekről az internetes honlapon vagy a tusványos mobil alkalmazáson tájékozódhatnak a résztvevők. Szombaton Orbán Viktor a Fidesz elnöke tart előadást. Csütörtök este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Az eredményváró pontot parti központi helyszíne idén a Budapesten az ELTE lágymányosi kampusza lesz. Élő zene, koncertek és változatos programokkal várják a fiatalokat. A fővárosban és 10 vidéki helyszínen, egyebek mellett Debrecenben, Miskolcon, Szegeden és Gyulán is. 54 fürdő csatlakozott idén a strandok éjszakájához, szombaton koncertekkel, éjszakai fürdőzéssel, szaunaszeánszokkal és különböző sportprogramokkal várják az érdeklődőket. Napos, gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány zápor, zivatar. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik, napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. 7 óra múlt 4 perccel.
0: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják, remélem kellemesen indult a reggelük. Jó étvágyat kívánok, hogyha most reggeliznek. 2026. július 22-e van, szerda. 7 perccel múlt, 7 óra a mikrofonnál. Hajdú Tibor, lesz egy kis kirándulás, mint ilyenkor szoktuk. Gondolatban egy újabb kis településre, Nyíregyháza környékére fogunk majd elsétálni. Az óra végén jelentkezik Balogh Marianna és Bolya Mátyás, névzenei nyomozóirodánk, és olyan muzsikákat hallgatunk majd előtte, mint a Búzaföldön dűlő úton megy a lány, Simon Boglárka előadásában, vagy a Domboldalon áll egy magas nyárfa. Ezt a csárdás Szalai László énekli. Fisül Mónika előadásában Ilona dalát játszom, majd Lehár Cigány szerelem című operettjéből. Az örökzöldek között pedig hallhatják Presser Gábor Egyszer című szerzeményét. Egy Csináljuk a fesztiváltos feldolgozás. Vágó Bernadett és Miller Zoltán énekel majd. Elsőként pedig Szánti Judit és a Kék Tangó. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot. Jó reggelt!

0: Ez is a Dankó Rádió.
1: Boldogságról álmodozom, én is, ahogy mások. Szeretnék egy csendes otthont, s benne sok virágot.

A változatosság gyönyörködtet, a bizonyos fokú állandóság pedig megnyugtat. Derűs napot kívánok és jó reggelt. A Dankó Rádió szerintem ennek a kettőnek az elegyét nyújtja át önöknek, és ugyanezt élvezzük mi is műsorkészítők. A változatos műfajokban felcsendülő zenék a különböző élethelyzetekben más és más érzetet keltenek, de mégis azt a megnyugtató biztos érzést közvetítik, hogy az élet szép. A folytatásban példa erre Simon Bogdánka előadásában a következő nótája, ez a Búzaföldön dűlő úton megy a lány.

csak egy lelket sem a közelben, lámpa helyett üveg van a kezemben. Kukorica tök, az a döcögök.

kukorica tök, hazabecegök a Rátóti falu végi csárdából. 5-6 cigány muzsikál a sarkamban, cikkbe járok a kontrás meg a

A nyírség középső részére fogunk elkirándulni gondolatban egy különleges nevű településre, már az eredete, a nevének eredete is amúgy érdekes, egyelőre hadd ne áruljak el többet róla, addig két nótát hallgatunk meg, az egyik a Halljátok cigányok Bojtos Luca előadásában, a másik pedig a Szép asszony veszedelem Éliás Tibor énekel. Most pedig egy Csináljuk a fesztiváltos feldolgozás, Presser Gábor Egyszer című dalát hallhatják, Vágó Bernadett és Miller Zoltán előadásában.

0: Egy újabb emlékezetes pillanat a Dankó Klub koncert felvételeiből.
1: A szép asszony veszedelem, csuda dolog a szerelem, nagyon vigyáz a szívedre, kis pajtás. Mint egy kertész a virágra, jobb, ha vigyázol rája, ne legyen a rózsa áldott pajtás. Azt hazudja éjjel nap a gondol rád, sokkal előbb megcsana, mint gondolnád. Az a biztos, ahogy lehet, az nyitva a két szemedet, a szép asszony sok mindent megér. Azt hazudja éjjel nap a gondol rád, sokkal előbb meccsa, mint ha gondolnád. Az a biztos, ahogy lehet, azt nyitva a két szemedet, a szép asszony sok mindent megér. Hogyha tiéd a szép asszony, vigyázz, nehogy átvirasszon éjszakákat, amikor csak téged vár. Kerüld el a kis

0: az a biztos, ahogy lehet, tasdít, ha a két szemedet szép, asszony, a sok mindent megér.
1: 5 percen múlt 7:30, jó reggelt!
2: Hentzidától Banshidáig, sőt még azon is túl, a nap települése a Dankó Rádióban.
1: Napkorközség Szabolcs-Szatmár Bereg megyében a Nyíregyházi járásban, a Nyírség középső részén találjuk, Nyíregyháza keleti szomszédságában, nagyjából 13 kilométerre találjuk a központjától keletre. Az M3-as érinti, de a Strádának sem csomópontja, sem pihenőhelye nincs a község területén, a 44-esről tudjuk megközelíteni legkönnyebben, emellett busszal, illetve vasúton is a Nyíregyháza Vásáros-Namény vasútvonal érinti. Na és akkor nézzük, hogy honnan is ered napkor elnevezése személynévből, mégpedig egy 11. századi Nekoportól és Mezdától leszármazó Nopur Meszte nemzetség birtoka volt egészen a tatárjárásig. Ez a nemzetség ebben az időben birtokos volt a mai Szilágyborzason is, és egy kálmánkori oklevél szerint a nemzetség téli-nyári szállás párjára utal. 1271-ben a Kálai család őse, Ubul fia Mihály kapta királyi adományként, és még egy érdekesség, hogy 1848-ig a kis család tagjai voltak a falu földesurai, a Láb család pedig a jobbágy réteget tettek. Érdekesség még, hogy az argentinokkal ellentétben a falunak sikerült megvédenie a Virágos Magyarországért mozgalom nagy díját, ugyanis 98-ban majd a rákövetkező évben is sikerült ezt elnyerni, illetve Magyarország legerősebb faluja is napkor, ugyanis ezen a vetélkedőn a település erős emberei győztek, és ezt is sikerült megvédeni, képzeljék el, 99-ben. Amúgy a harmadik nemzeti lovasfesztiválon is a napkori lovas bandérium aratott, mondjuk így, az első helyen végzett a megyék versenyében. Ha erre járunk, akkor feltétlenül nézzük meg a Kállai család középkori eredetű kúriáját. Itt élt és alkotott Jósika Miklós, a magyar regényírás egyik úttörője, Kállai Erzsébet férje volt. Jelenleg általános iskola működik benne, a római katolikus templom pedig a település orsószerűen kiszélesedő részén található. Az egykori kőtemplom valószínűleg már a 13. század végén is állt, a 16. századtól a reformátusok használták, majd a nagypestis járvány után betelepített lakosság vallását tekintve ismét a katolikusok kezébe került, gótikus eredetű, barokk stílusban átalakították, kibővítették. Képzeljék el, hogy 13. századi freskókat is találtak 1996-ban, amikor felújították. Érdekesség még az időjárásjelző obszervatórium, illetve az a vadaskert, amely 300 hektáros 1990-ben került átadásra, és Európa egyik legmodernebb vadaskertje, vaddisznó és dánvad is várja a vadászni vágyókat. Érdemes napkort is ismerni, meglátogatni, nagyot sétálni, kirándulni a környéken, és természetesen beszélgetni, ismerkedni az itt élőkkel, akiknek köszönöm, hogy a Dankó Rádiót hallgatják, legyenek minél többen. Ilona dalát Lehár Cigány szerelem című operettjéből most Fischl Mónika előadásában önöknek játszom, az Operett Színház zenekarát és énekarát Fejfer Gyula vezényli.

ezért helyes, ha nem szólítja néven a nő a férfit, és a nőt a férfi. Örökre, drágám, csak tét szerelmem, mókuska, kis cicám, szeres nagyon. Tündérbogárkám, csókod nem felejtem, csak érted élek, édes angyalom. Aranyvirágom, kicsinyke párom, babám

0: színhely az a kis kési.
1: Jó reggel, derűs napot kívánok, ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. A folytatásban népzenei nyomozóirodánk rövid összeállítását hallhatják Balogh Marianna és Bolya Mátyás jó voltából, addig a Tárkán Trió muzsikál. A 8 órai hírek után Márkus László felvételével várom önöket, címe Ajánlom magamat. Tartsanak velem továbbra is!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: A Bére Banda 2022 tavaszán alakult a Zeneakadémia népzenész hallgatóiból. A fiatal formáció elsődleges célja a középkori eredetű burdon zenei hagyomány magas szintű megszólaltatása. Bár fő profiuk az Alsó-Tiszavidék népzenéje, repertoárjuk a dunántúli, felföldi és erdélyi dialektusok zenei anyagára is kiterjed. Ezen a héten legújabb lemezükről válogatunk.
2: A népzenei nyomozóiroda

János Vitéz rajzfilm egyik fejezetéhez. A cím Viharsarok. A lexikon szerint a Dél-Tiszántúl újabb keletű megnevezése az egyik legfiatalabb magyar tájfogalom. Nevét Féja Géza 1937-ben megjelent, azonos című szociográfiája terjesztette el. Az elnevezés a múlt század második felében itt kibontakozott, jelentős baloldali mozgalmakra utal. Az egyhangú tagolatlanság az oka, hogy jellegzetes kis tájak nem alakultak ki területén, amelyen mindig több megye osztozott. A török hódoltságot követő 18. századi újranépesítésben szinte az egész magyar nyelvterület részt vett, de nagy számban keletkeztek más nemzetiségű helységek is, elsősorban románok és szlovákok, kisebb részben németek és szerbek.

A Tallabille című összeállítás a szegedi kistáj népzenei hagyományát eleveníti meg. Az oláhosokból és friss csárdásokból álló összeállítás dallamait szinte kivétel nélkül Bálint Sándor és Paksa Katalin a Szegedi Nemzet című monográfiájából válogatják.

0: A Bére Banda legújabb lemezéről válogattunk. A népzenei nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balog Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló.
3: Az énekesnő hangját akkor ismerte meg az ország, amikor nyert a 96-os Kimit tudott. Később férjével, Rostás Mihály Mazsival alapította meg a Romengo együttest. Első szólólemezén Olá cigány hallgatókat énekel.

Emlékezzünk együtt Nándorfehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus

0: Műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándorfehérvári Diadalnapja. Ma egész nap a közmédia csatornáin.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok a szerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Harcsás Gergely. Benyújtotta a kormány az ügynökakták feltárásáról szóló törvénytervezetet. A javaslatnál a lezárult társadalmi egyeztetés eredményeit is figyelembe vették. Mint írták, a kommunista diktatúra állambiztonsági tevékenységének feltárásával már többször kísérleteztek a rendszerváltás óta, de egyik próbálkozás sem bizonyult teljesnek vagy sikeresnek. Benyújtották a vármegyéket megyékre, a főispánokat kormány megbízottra átnevező törvényjavaslatot is. A módosítások célja, hogy egységes, közérthető és korszerű legyen a fogalomhasználat az ügyintézés és szabályozás során. A névváltozás nem érinti a területi közigazgatás feladat és hatásköreit. A módosítás október 1-én lép hatályba. Ellenállási nyilatkozatot tett közzé a Fidesz. A párt illegitímnek nevezte az új politikai rendszert, amely szerintük az alaptörvény megsértésével jött létre, és a hatalom kizárólagos birtoklását szolgálja. Közölték, nem vesznek részt az elmozdított tisztségviselők utódainak megválasztásában, és minden békés eszközzel fellépnek a kormány intézkedéseivel szemben. Vitézi Dávid belső ellenőrzést rendelt el a feltételezhetően közpénzből finanszírozott Lázár infók miatt. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a lakossági fórumok élő közvetítését biztosító kisbusz állami tulajdonban van, de a járművet a volt miniszter fotósa használta tavaly november óta egészen a választások napjáig, ami felveti a közpénzből történő kampányolás gyanúját. Már több mint 37 milliárd dollárt költött az Egyesült Államok az Irán elleni háborúra. Az összeg jócskán meghaladja a korábban becsült 29 milliárd dollárt. Pete Hegseth védelmi miniszter szenátusi meghallgatásán azt mondta, hogy a költségek a következő hónapokban tovább emelkedhetnek. Közben az amerikai légierő ma hajnalban is folytatta a légicsapásokat. Robbanások voltak Busherben, ahol Irán egyetlen atomerőműve működik, valamint bombázták az ország déli és északnyugati területeit is. Hantavírus fertőzésben halt meg 3 ember Venezuelában. Az áldozatok rokonok voltak. A dél-amerikai ország egészségügyi minisztériuma szerint a megbetegedés továbbra sem jelent veszélyt a lakosságra, és nem találtak bizonyítékot arra sem, hogy a vírus emberről emberre terjedt volna. Április elején egy holland tengerjáró fedélzetén tört ki hantavírus járvány. A hajó Argentínából indult, fedélzetén mintegy 150 emberrel. A vírus 13 embert fertőzött meg, közülük 3-an meghaltak. Terjed az erdőtűz Franciaország délkeleti részén. A lángok 3 települést fenyegetnek. Csak nem 400 embert kellett kimenekíteni, 2300 háztartás áram nélkül maradt. Idén a szárazság és a hőhullámok miatt a szokásosnál korábban kezdődött az erdőtüzek sorozata. Az év eleje óta 40 ezer hektár égett le, ami már most nagyobb területet jelent, mint tavaly egész évben. Az időjárásról napos gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány záporzivatar. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható, a Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 26 fokos. 8 óra múlt 4 perccel.
1: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

0: Derűs napot, jó reggelt kívánok, ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. Szerda van, 2026. július 22-e, 7 perccel múlt 8 óra, a mikrofonnál Hajdú Tibor. Remélem, hogy kellemesen telik a reggelük, köszönöm, hogy csatlakozhatunk. Bármivel is foglalatoskodjanak, jó muzsikát szállítunk, örökzöldek, az utazás Szörényi Levente felvétele, vagy Koncz Tibor és Szenes Iván szerzeménye, a Ha legközelebb látnak című dal, most Nyári Edit feldolgozásában hallgatjuk meg. Részlet Arthur Sullivan a Fluska című operettjéből, a búcsú jelenet olyan nagy ágyúk énekelnek, mint Barlai Zsuzsa, Divéki Zsuzsa, Kalmár Magda, az urak Rozsos István, Sólyom Nagy Sándor, Kovács Péter és Várhelyi Endre, egy 1973-as különleges felvétel szól, majd a nóták között Andalgó, a Muzsikálj Csak, Szigeti Fercsé énekel, Csárdás, Rámás Csizmát visel a babám, Kollár Katalin előadásában hallgatjuk meg. Nem sokára egészségpercek, 3:49 környékén pedig főzőcske, de okosan, és még reggeli világzene is lesz. Mi kell más? Elsőként egy Csárdás, Szép a rózsám, Nincs hibája, Szőlősi Emese énekel. Miskolci Balogh Zoltán zenekar a kísér. Kérem, tartsanak továbbra is velem. Derűs napot, jó reggelt!
1: Szép!

0: 3 perccel múlt, 8:45.
1: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
0: Az illatok fontosságáról, a hangulatunkra, akár egészségünkre gyakorolt hatásáról is volt már szó műsorunkban. Most újra átgondoltam, hogy mennyire jó is ilyenkor nyáron akár a frissen nyírt fű, vagy egy szalmabála illata, a virágok illatáról nem is beszélve. A szaglás különös dolog, ugye közvetlen kapcsolatban áll az agy érzelmekért és emlékekért felelős területeivel, ezért is tud adott esetben akár egy régen szimatolt parfümillat is egészen különleges emlékeket felidézni az emberben, de akár a frissen sült kalács, vagy a levendula illat sorolhatnám még, hogy pillanatok alatt meg tudja változtatni az ember hangulatát, és emlékeket hívhat elő. Gyógyítóan is hathatnak az illatok, nyugtathatnak. Bizonyos illatok, például az már említett levendula, segíthetnek ellazulni és csökkenteni a feszültségérzetet. Emellett az általános közérzetét is javítják az embernek. A kellemes illatok örömet okozhatnak, és pozitív érzelmeket válthatnak ki az emberből. És segíthetnek, képzeljék el, a figyelem összpontosításában is. Ezek inkább a friss citrusos illatok, élénkítő hatásúak is lehetnek. És ami még érdekes, és elsőként Franciaországban kezdték el használni, hogy az illatterápiával egészen konkrétan neurológiai problémákat, sőt a sztrókot, a sztrók utáni beszédzavart egészen konkrétan tudják kezelni. Persze az illatok, az illatterápia nem helyettesítheti az általános orvosi kezelést és a hatásossága illatonként és problémaként, de még emberenként is eltérő lehet, de mindenféleképpen érdemes tudatosan alkalmazni. Rózsalevél, annak is milyen finom illata van. Tardai Kis László énekel, Lakatos Miklós zenekara kísér.

hallgató, andalgó, csárdás a folytatásban. A nótáskedvű volt az apám, a hóvirág, hóvirág és a zöld szalagos kalapom csendül fel nem sokára. Előtte azonban világzene Tóth Vera és a Budapest Bár dolgozta át S. Nagy István Autede Pillangó című szerzeményét. Este 9-től pedig még több világzene, népek dalai című műsorunkban a Dankó Rádióban érdemes lesz hallgatni.

Az igazi szegedi vagy bajai halászlénak természetesen nincsen párja, de érdemes néha kipróbálni akár más népek ételkultúrájának ízeit is. Görög hallevest fogunk készíteni nem sokára, mit szólnak hozzá. Addig, amíg lélekben felkészülünk, elsőként Jenei Gábor énekli Petőfi Sándor megzenésített költeményét Szénfi Gusztáv muzsikájával, Árvalány hajas üvegem bokrétája, Toki Balog Ernő és zenekara kísér.

0: csuda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Két perccel múlt 3:49.
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
0: Görög halászlevet készítünk, vagy hallevest, mondom már is a hozzávalókat. Egy olyan bő fél kiló vegyes tengeri hal, de a legegyszerűbb, hogyha tőkehal filéből készíti az ember. Egy olyan másfél liternyi víz, jó sok vöröshagyma kell bele, legalább 3 fej, és csak nem fél kiló paradicsomot is fölvesz majd a levesünk, egy csomó petrezselyem zöldekkel majd, és egy kevés olívaolaj, az ídesítéshez pedig csak só és bors. Először megtisztítjuk a halat, lemossuk, vagy hogyha fagyasztottból készítjük, akkor felengedjük, utána pedig egy nagyobb lábosba feltesszük a vizet, belemehet a felszeletelt vöröshagyma, a feldarabolt paradicsom, az apróra vágott petrezselyem zöldje és az olaj, és már is lehet sózni, borsozni, és amikor forni kezd, akkor tesszük bele először az apróbb halakat, hogyha vegyes halból készítjük, és lassú tűzön puhára főzzük a zöldségféleket és a halat is, és amikor megfőtt, átpaszírozzuk, és ebbe a sűrű lébe tesszük a nagyobb darab halakat, lassú tűzön még nagyjából 20-25 percig kell főzni, utána pedig jó étvágyal elfogyasztani. Jó muzsikát kínálok mellé. A búcsú jelenetet hallhatják Arthur Sullivan a Fruska című operettjéből, Kalmár Magda, Barlai Zsuzsa, Divéki Zsuzsa, Rozsos István, Sólyom Nagy Sándor, Kovács Péter és Várhelyi Endre előadásában. Ezen az 1973-as felvételen a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát és énekkarát Blum Tamás vezényli.

Pál István Szalonna és bandája muzsikál az óra végén, derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. A hírek után pedig egy csárdás várja önöket, a Vörös bort ittam az este Karcoginek Zoltán előadásában, Sárközi Béla és zenekara kíséretével.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Anyai örökség. Új sorozat. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Harcsás Gergely. Az országgyűlés tegnap megszavazta az iskolai

0: iskola kezdési támogatás bevezetését. 100 000 forintnyi juttatást kapnak, mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok. A képviselők döntöttek az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. Elhalasztották ugyanakkor az országos közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelő társaság létrehozásáról szóló előterjesztés záró szavazását. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakció vezetője. A politikus közölte, támogatják a magyar emberek érdekeit szolgáló kormányzati kezdeményezéseket, az általuk önkényesnek tartott döntésekkel szemben pedig minden békés és törvényes eszközzel fellépnek. Ukrán drónok csapottak egy dél-oroszországi olajtárolóba, a létesítményben tűz ütött ki. Találat érte az egyik nagy orosz webáruház raktárait is, 5-en megsebesültek. A légvédelem csak nem 250 drónt semmisített meg, 17 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Az oroszok közben kikötőket, hajókat és katonai létesítményeket támadtak Odessa megyében. A többi között megsemmisült egy logisztikai központ, amelyet az oroszok szerint katonai rakományok tárolására használtak. Már több mint 37 milliárd dollárt költött az Egyesült Államok az Irán elleni háborúra. Az összeg jócskán meghaladja a korábban becsült 29 milliárd dollárt. Pete Hegseth, védelmi miniszter, szenátusi meghallgatásán azt mondta, hogy a költségek a következő hónapokban tovább emelkedhetnek. Közben az amerikai légierő ma hajnalban is folytatta a légi csapásokat. Robbanások voltak Busherben, ahol Irán egyetlen atomerőműve működik, valamint bombázták az ország déli és északnyugati területeit is. Betiltják a közösségi média használatát a 15 év alatti fiataloknak Franciaországban. A platformoknak olyan rendszereket kell bevezetniük, amelyekkel hatékonyan ellenőrizhető a felhasználók életkora. Az intézkedés célja a fiatalok egészségének védelme. A szabályozás szeptembertől lép életbe, első körben csak az új felhasználókra vonatkozik majd. Újra megnyílt a Louvre Apollo galériája, ahonnan tavaly októberben elloptak 8 korona ékszert. A műkincsek közül egyedül Eugénia császárné koronáját találták meg a múzeum közelében. Az újra nyitott galériában nincsenek kiállított tárgyak, mostantól díszteremként fogadja a látogatókat. A Louvre egyik legelőkelőbb helyiségének mennyezetét neves festőművészek, közöttük Delacroix freskói díszítik. Végül egy hír a hazai utakról. Frontálisan ütközött egy kis teherautó és egy kis busz a 84-es főúton Sárvárnál. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint 3-an a roncsokba szorultak, egy ember pedig kiesett a járműből. A mentés idejére a 65-ös és a 66-os kilométer között az utat lezárták, a forgalmat mellékutakra terelik. Az időjárásról napos, komoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány zápor, szivatar. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 26 fokos. Kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is. 9 óra múlt, 4 perccel.
1: Derűs napot! A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

csillagot. Derűs napot kívánok, ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. 2026. július 22-én szerdán, 5 perccel 9 óra után köszöntöm Önöket nagyon sok szeretettel. A mikrofonnál Hajdú Tibor. Ugye, hogy jól telt ez a reggel is. Bízom benne, hogy velem tartanak a folytatásban. Néhány nóta, nem is akármilyen, a hervadó cserfalomb és a messze van a nyíregyházi kaszárnya. Előbb itt Farkas Rozika, utóbb itt Jákóver előadásában hallgatjuk meg. Az örök zöldek között pedig Skorpiódal, Máté Péter sláger, Vámosi János örök zöld, csak a legnagyobbak szólnak, és Dankó klubos örök zöldeket is cigányzenekari kísérettel hallhatnak az óra második felében. Elsőként pedig jöjjön részlet a Marica grófnőből, Kálmán Imre operettjéből, Marica belépője, előadója Lukács Anita, Lakatos Miklós és Kovács Erik zenekara kísér. Arra kérem Önöket, tartsanak továbbra is velem. Derűs napot!

0: Deli napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Hunorral remélem, hogy tudunk beszélni telefonon, és felköszönthetem a születésnapján most.
1: Halló, tessék.
0: Üdvözlöm, Bot Hunorral beszélek, Hajdú Tibor vagyok.
1: Jó napot, én vagyok az.
0: Lehet, hogy meglepem és nem tud róla, és ez egy ilyen furmányos háttér munka következménye. A Dankó Rádióból keresem önt, van egy születésnapos köszöntő szolgálatunk, és a kedves rokonai, egészen konkrétan Horvátni Nagy Marika megkért engem, hogy hívjam önt föl, és köszöntsem föl ország, világ füle hallatára. 35. születésnapján boldog születésnapot kívánok!
1: Ó, nagyon szépen köszönöm!
0: És azt is megtudtam önről amúgy, hogy ön is Erdélyből származik?
1: Igen, így van.
0: Melyik részről?
1: Kikszeretem Erdőt.
0: De szeretem. Viszont a rokonok Nagykanizsáról és Siógárdról küldik a nótát, ami értelemszerűen utal természetesen a szülőföldre is, a messze van a kicsi falom. Ezzel köszöntjük önt. Sok boldogságot és Isten értesse.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Legyen szép napja, minden jót, viszontlátásra.
1: Köszönöm, minden jót, viszontlátásra.

szárnya. Simon Tornya és Dunaújváros között járműhiba miatt délután, hát nagyjából 17:30-ig a vonatok helyett pótlóbusz közlekedik. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Az M3-ason terelést építenek ki a Vásárosnamény felevezető oldalon, a 13-as és a 19-es kilométer között. A külső sávot zárták le, több mint egy kilométeres a torlódás itt. Az 51-esen Dunaharaszti elkerülő szakaszán, a 19-es kilométernél egy műszaki hibás kamion veszteg el a fél útpályán. Óvatosan kell megközelíteni ezt a részt. A 84-esen Sárvár közelében pedig a 65-ös kilométernél egy kis busz és egy kis teherautó ütközött, sajnos frontálisan a teljes főutat lezárták, a forgalmat mellékutakra terelik. Vigyázzanak, nagyon jó utat kívánok! Almás Éva és Tahitó László kettősét hallhatjuk most, a képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című musicalből. Jöjjön a Vinnélek, Vinnélek!

Derűs napot kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. Közeledünk 10 órához, ma is lesz aranylemezek. Tölgyi Kriszta a mai műsorban képzeletbeli időgépét leparkolja abban az esztendőben, ami egészen hihetetlen, hogy mintha most lett volna, pedig már egészen konkrétan 30 éve, hogy 1996-ot írtunk, a zenében pedig egészen különleges, intenzív időszak volt. Ez Michael Jackson 2 teltházas koncertet adott például Budapesten. Ekkor mondjuk így hasított az Ace of Base, a Spice Girls. A magyar zenében pedig egy egészen különleges új színt hozott a Tátrai Band és Charlie együttműködése. Minden anyag, ami kijött a kezük közül, valami egészen magas minőséget képviselt. Ma is öröm hallgatni ezeket a zenéket. A keverés minőségében, a hangszerelésben és dallamvilágában is valami egészen újat hozott. Nos, 96-ból 2 olyan felvételt is hallhatnak majd a mai műsorban, amely az ő munkásságukat dicséri. Az egyik a Hajnali szél, a másik pedig már Charlie szóló albumáról egy Somló Tamással készített duett, a Vallomás. Mellette pedig egy 96-os, de retrós lágert játszik majd Kriszta. Ez Majláth Júlia, ifjabb Kalmár Tibor szerzeménye a Csini Baba című filmből. Na, valaki kell, nekem is, Kovács Felicia Flóra előadásában. Érdemes lesz hallgatni a műsort. Mellette persze szólnak az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar örökzöldjei, mint ahogyan a folytatásban is. Ha már a Csini Babát említettük, akkor jöjjön az eredeti Vámosi János előadása.

Bankok, klubos, örökzöldek, cigányzenekari kísérletel a folytatásban. Derűs napot kívánok! Molnár Piroska a Bors néni kertjét adja elő nem sokára, utána az Adzúró Araszki Lászlóval, most pedig a Holdfolyó című slágert hallhatják. Budai Beatrixot Jónás Géza és zenekara kíséri.

napkor volt, ma reggel a nap települése, erős napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Innen csak egy macskaugrás Nyíregyháza, az itteni botanikus kertet mutatja majd be a folytatásban, Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában Becsei Hámikó színművész. 10 órakor hírek után aranylemezek Tölgyi Krisztával, Budai Beatrix-szal pedig jó ebédhez szól a nóta, majd pedig Kívánság műsor 2-től Gáz Zoltán műsorvezetésével Szívküldi Szívnek szívesen. Póti Tamás hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében most megköszönöm ma reggeli figyelmüket. Holnap reggel várom önöket ismét, addig is derűs napot. Hajdú Tibort hallották. Viszont hallásra.

0: Vármegyéről Vármegyére. Szabolcs-Szatmár Bereg.
1: A Nyíregyházi Egyetem Tuzson János botanikus kertje. A növényi ritkaságok gyűjtőhelye. Ezt a ligetet 1973 óta fejlesztik, bővítik. Megépült a pálmaház, a kaktuszház, a mediterránház, a trópusi haszonnövényház, az életfája bemutatópark, a látványhíd, a japán kert, a labirintus és a huszárjátszókert. Átépítették a sziklakertet, a főépület bővítésével pedig kialakult a Hortobágyi Tibor emlékszoba, az előadóterem és a laboratórium. Az itt élő növények fajszáma meghaladja 3500-at. A látogatóké pedig az évi 20 000 főt. A botanikus kertet 1988-ban nyilvánították helyi védett természeti helyé. A fajta gyűjtemény nem csak az oktatást, hanem a génmegőrzést is szolgálja. Az Index Seminum hálózat a különböző fekvésű növényállományú kertek közti magcsere alapja. Ezen keresztül kerülhetnek ide távoli vidékek gyönyörű és ritka növényei is. A gyűjtemény egyik legkülönlegesebb darabja a Pinus culteri észak-amerikai fenyőfaj toboza, amely akár 4 kilósra is megnőhet. A Nyíregyházi Egyetem botanikus kertje megalakulásának 30. évfordulóján 2002. május 9-én vette fel dr. Tuzson János botanikus akademikus nevét. Ő az a tudós, aki a Bátorliget körüli értékes területek felfedezésével kiemelte a nyírséget a többi tájegység közül, és Szabolcs-Szatmár Beregvár megyét botanikai szempontból európai hírűvé tette.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló.
3: Az énekesnő hangját akkor ismerte meg az ország, amikor nyert a 96-os Kimit tudott. Később férjével, Rostás Mihály Mazsival alapította meg a Romengo együttest. Első szólólemezén Olá cigány hal.

0: De férjével, Rostás Mihály Mazsival, Adankó Rádió világzenei műsorában, pénteken 23 órától.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől, a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
2: Reklámot hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Harcsás Gergely. 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány 3500 milliárd forintból. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel, és kiszámítható, kényelmes szolgáltatást nyújt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a Rákospalota Újpest vasútállomáson tartott sajtótájékoztatón a célok között említette a vasúti járművek átlagéletkorának jelentős csökkentését, a fővonali közlekedés gyorsítását, a villamosított hálózat bővítését és az utasközpontú szolgáltatás kiépítését. Gyorsított eljárás.

0: Másban ítéltek el egy férfit, aki bántalmazott egy buszsofőrt. Többször ököllel megütötte a járművezetőt, miután úgy szállt fel a buszra, hogy kutyáján nem volt szájkosár, a sofőr pedig emiatt kérte, hogy hagyja el a buszt. Az agresszív utast az érdi járásbíróság jogerősen egy év felfüggesztett börtönre ítélte. 5 hetes csúcsra emelkedett a kőolajára a közel-keleti válság mélyülésének veszélye miatt. A Brent típusú nyersanyag több mint 2%-os emelkedés után csaknem $93 kerül hordonként. Egy hete ilyenkor mintegy $7 volt olcsóbb. Az amerikai légierő ma hajnalban is folytatta a légicsapásokat iráni célpontok ellen. Robbanások voltak Busherben, ahol Irán egyetlen atomerőműve működik, valamint bombázták az ország déli és északnyugati területeit is. Ukrán drónok csapottak egy dél-oroszországi olajtárolóba, a létesítményben tűz ütött ki. Találat érte az egyik nagy orosz webáruház raktárait is, 5 megsebesültek. A légvédelem csaknem 250 drón semmisített meg, 17 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Az oroszok közben kikötőket, hajókat és katonai létesítményeket támadtak Odessa megyében. A többi között megsemmisült egy logisztikai központ, amelyet az oroszok szerint katonai rakományok tárolására használtak. Hantavírus fertőzésben halt meg 3 ember Venezuelában. Az áldozatok rokonok voltak. A dél-amerikai ország egészségügyi minisztériuma szerint a megbetegedés továbbra sem jelent veszélyt a lakosságra, és nem találtak bizonyítékot arra sem, hogy a vírus emberről emberre terjedt volna. Április elején egy holland tengerjáró fedélzetén tört ki hantavírus járvány. A hajó Argentínából indult, fedélzetén mintegy 150 emberrel. A vírus 13 embert fertőzött meg, közülük 3 meghaltak. Postai küldeményként teás dobozokba csomagolva csempészett kábítószert Tájföldről Magyarországra 2 magyar férfi. A rendőrök több mint 10 kg drogot foglaltak le. A küldemények címzettjét egy gárdonyi postán, a feladót pedig a Ferihegyi repülőtéren fogták el. Több mint 4000 flakon hamis mosószert találtak a pénzügyőrök egy ukrán kamionban Rajkánál. A NAV tájékoztatása szerint a silány minőségű mosógél koncentrátumokkal több mint 25 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. Az ügyben iparvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás. Az időjárásról: országszerte napos, gomoly felhős az idő, főként keleten lehetnek elszórtan záporok, zivatarok. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 22-27, késő este 14 és 21 fok között alakulnak az értékek. Nagy tavaink vize 20-26 fokos. A pontos idő 10 óra 4 perc.
1: Ezek.
2: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Ma mások mellett Eszményi Viktória, Darvas Iván, Mátrai Zsuzsa, Katona Klári, Presser Gábor és Demjén Ferenc, Harangozó Teri, Ambrus Kiri, Pót Péter, az Express, az Edda és Szulák Andrea felvételei szólnak. Az Ergó Szeretlek és Meg Nem is című dalával kezdünk, majd Zorán és Kalmár Magda énekli az Ebből se lesz már szerelem című örökzöldet. Jó szórakozást kívánok!
1: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Az amerikai country zene a 70-es években érkezett meg hozzánk, és számos együttes kísérletezett country, illetve country rock stílusú dalokkal. Az 1981-es Tánc és Popdal Fesztiválon is nagy sikert aratott a Bojtorján szerzőpárosa, Pomázi Zoltán és Vörös Andor Vidéki lány vagyok című szerzeménye, amit Eszményi Viktória énekel az aranylemezekben.

Aranylemezek. Az örökzöldek otthona a Dankó Rádióban. Hétköznap 10-től délig aranylemezek.

0: kicsi a busz, de nagyon erős.
1: Üveg Matyi, kicsi a bors, de nagyon erős.
2: Kicsi a bors,
1: de nagyon erős.
2: Kicsi a bors, de nagyon erős.
3: Minden hétköznap 10-től délig a Dankó Rádióban. Aranylemezek.

0: Darvas Iván színművész sok örökzöldet énekelt, de a Várj reám talán mindközül a legnépszerűbb. A dalszöveg valójában az orosz költő Konstantin Szimonov verse Lányi Sarolta fordításában. A dallamot pedig Negrelli Henrik komponálta. A zenéje akkora nemzetközi sikert ért el, hogy végül még a Szovjetunióban is az általa komponált melódia vált népszerűvé. Az aranylemezekben most meg is hallgatjuk Darvas Iván előadásában, akit a Rendezvous zenekar kísért a felvételen.
1: Várj reám, s én megjövök, hogyha vársz nagyon.

szerencsés legény. Nem tudhatja senki sem, csak mi ketten azt, hogy te voltál ott én velem, hol halál maraszt, s te mentettél meg, és

Az ördögből angyal lehetnél című dalt az 1966-os Made in Hungary rádiós dalversenyen hallhatta először a közönség Mátrai Zsuzsa előadásában, amit most fel is idézünk az aranylemezekben.

A Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán néhány hete megosztottunk egy rövid koncertfelvételt, amelyen Katona Klári, Presser Gábor és Demjén Ferenc énekelte a Nagy Találkozás című dalt, amit nagyon szerettek a követőink, sokan hozzászóltak, még többen megosztották és lájkolták. Persze volt egy kérdés, amit többen is feltettek a hozzászólások között. Miért vonult vissza Katona Klári? Nos, az énekesnő nyilatkozott erről már korábban, és akkor azt mondta, hogy a pályája legelején nagyon hamar átlátta és felmérte, hogy a könnyű zenei élet egy része nem neki való. Bár nagyon sikeres előadó lett, sosem ez volt a célja, hanem hogy kapcsolatot teremtsen a közönséggel, és ezt ma is megteszi, csak más módokon. Könyvekkel, előadóestekkel, podcasttal, cikkekkel. Ezért Katona Klári, mint ő maga mondta, úgy érzi, hogy nem hagyta abba, csak más formában adja át azt a hallgatóságának, amit mindig is. Mi itt az aranylemezekben ettől függetlenül bármikor boldogan játsszuk a felvételeit, most például a már említett Nagy Találkozást a két dal szerzőtársaságában.

Az aranylemezek képzeletbeli időgépével most csak 30 évet utazunk vissza az időben, de ha azt mondom, hogy 1996-ban szerintem sokan úgy reagálnak, ahogy én, hogy komolyan is ez mikor történt? Hát hogy telt el 30 év, amikor úgy tűnik, mintha csak tegnap előtt lett volna? Lássuk, milyen zenéket játszott akkoriban a rádió. 1996-ban került a mozikba Tímár Péter Csini Baba című filmje, amely a 60-as évek táncdal korszakában a Ki mit tud tehetségkutatók idejében játszódott, így az akkori örökzöldek feldolgozásai csendültek fel a filmben, ami komoly nosztalgia hullámot indított el. Majláth Júlia és ifjabb Kalmár Tibor Valaki kell nekem is című dalát Kovács Felícia Flóra énekesnő adta elő, aki egyben a Csini Baba zenei producere is volt. Ugyanebben az évben két gyerekkori jóbarát, Charlie és Somló Tamás duettben adta elő az LGT örökzöldjét, Barta Tamás és Adamis Anna Vallomás című szerzeményét. A Tátraiben tagjai Pál Völgyi Géza és Kovács Tamás pedig megírták a Hajnali Szél című dalt. Szerintem elég jó évjárat volt ez az 1996.

0: Dankó Rádió.
1: Ez egy ballada, vallomás. Bartók Tamástól.

0: Somló Tamás!
1: És a Charlie!
2: Dankó Rádió. Zalakarason FM 100,2. A magyar zene rádiója.

Az Egy kis tréfa című szerzeménnyel zárjuk az aranylemezek első részét Jere Bervin és együttese előadásában. 11 óra után pedig az LGT-vel indítjuk a mai örökzöld zenei válogatásunk folytatását itt a Dankó Rádióban.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operett slágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Harcsás Gergely. 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány 3500 milliárd forintból. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel, és kiszámítható, kényelmes szolgáltatást nyújt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a Rákospalota Újpest vasútállomáson tartott sajtótájékoztatón a célok között említette a vasúti járművek átlag életkorának jelentős csökkentését, a fővonali közlekedés gyorsítását, a villamosított hálózat bővítését és az utasközpontú szolgáltatás kiépítését. Az országgyűlés tegnap megszavazta az iskola kezdési támogatás bevezetését. 100 000 forintnyi juttatást kapnak, mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok. A képviselők döntöttek az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. Aláírásgyűjtés indult a nagykanizsai lőtér bezárásáért. A kezdeményező helyi Tisza-sziget egyik tagja elmondta, csak nem 30 év után, az elmúlt években a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva nyitották meg újra a lőteret. Hétvégenként és éjszaka.

0: Ma is folyik az éles lövészet. Emellett a Kaposvárról érkező harci helikopterek is fokozzák a zajhatást, ami jelentősen terheli a környező települések lakóinak mindennapjait. Az aláírásgyűjtést kezdeményezők célja, hogy lakossági fórumon vitassák meg a helyzetet Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter jelenlétében. Gyorsított eljárásban ítéltek el egy férfit, aki bántalmazott egy buszsofőrt. Többször ököllel megütötte a járművezetőt, miután úgy szállt fel a buszra, hogy kutyáján nem volt szájkosár, a sofőr pedig emiatt kérte, hogy hagyja el a buszt. Az agresszív utast az érdi járásbíróság jogerősen 1 év felfüggesztett börtönre ítélte. Teásdobozokba rejtve postai küldeményként próbált több mint 10 kg kábítószert Magyarországra csempészni 2 férfi Tájföldről. A küldemények címzettjét egy gárdonyi postán, a feladót a Ferihegyi repülőtéren fogták el a rendőrök. A gyanúsítottakat letartóztatták, és kábítószerkereskedelem gyanúja miatt indult ellenük eljárás. A gyanú szerint bubópestissel fertőződött meg egy ember Mongóliában. Jelenleg még vizsgálják, hogy valóban az állatokról emberekre terjedő baktérium okozta-e a megbetegedést. Az érintett ember mormota húst evett, amit sok mongol csemegének tart, már fogyasztását betiltották az ázsiai országban. Az elmúlt években több bubópestis fertőzést jelentettek Mongóliában, köztük több halállal végződött. Terjed az erdőtűz Franciaország délkeleti részén, a lángok 3 települést fenyegetnek. Csak nem 400 embert kellett kimenekíteni, 2300 háztartás áram nélkül maradt. Idén a szárazság és a hőhullámok miatt a szokásosnál korábban kezdődött az erdőtüzek sorozata. Az éveleje óta 40 ezer hektár égett le, ami már most nagyobb területet jelent, mint tavaly egész évben. Az időjárásról: itthon országszerte napos, gomoly felhős az idő, főként keleten lehetnek elszórtan záporok, zivatarok. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható, a Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 26 fokos. 11 óra múlt, 4 perccel.
1: Ezek.
2: Egy generációs dallal folytatjuk a mai összeállításunkat egy olyan LGT slágerrel, amely most már több generáció szívének is kedves. Karácsony János és Stevanovic Dusán a dal a Miénk című szerzeménye után pedig Harangozó Teri énekli el az egyik első slágerét. Dobos Attila és Dobos Emőke Minden nap, mikor eljön az este című dalát. Tölgyi Krisztina vagyok, és további jó szórakozást kívánok!
1: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: zöldek a Dankó Rádióban.
1: Gumidomino, vagy egy parti sakk? Ön talán Napóleon, vagy a perzsa sakk?
2: Nem, Napóleon nem lehet, ezt biztosan tudom,
1: mert én vagyok Napóleon.

0: akarjátok a császárt, én vagyok Bonaparte Napoleon.
1: Az 1930-as, 40-es években Budapest egészen más képet mutatott, mint manapság. A Városliget környéke is külvárosnak számított. A mai Dózsa-György út Ajtósi Dürer sor kereszteződésnél működött az Erzsébet Városi Színház, amit a valódi színházi polihisztor Erdély Mihály alapított. Zenét komponált, vezényelt, ha kellett, akkor játszott és énekelt, sőt, még koreografált is, ha éppen arra volt szükség. A korabeli úri közönség nem sokra tartotta az Erzsébet Városi Színházat, mert könnyed zenés darabokat játszottak, és Erdély Mihály nagyon olcsón adta a jegyeket, hogy a belvárosi színházakból a drága belépők miatt kiszorult nézők is színházi élményhez juthassanak. És bár a jegyek olcsók voltak, itt a közönség olyan sztárokat láthatott a színpadon, akiket addig talán csak a moziban. Honti Hannát, Fejesterit, Kismanyit, Dajka Margitot, Gombaszögi Ellát, Somogyi Nusit, a férfiak közül Csortos Gyulát, Jávor Pált, a két Latyit, Latabár Kálmánt és Árpádot, Rátkai Mártont és a többieket. Jobbára Erdély Mihály operettjeit játszották, például a Sárgarigó fészek című darabját, amit aztán a következő években Kaposvártól Kolozsvárig számos társulat műsorára tűzött. Az operett címadó dalát Kalina Enikő és Dócs Péter előadásában hallgatjuk meg, Tordai Zoltán prímás és zenekara, Tarnai Kis László zongora és Pálmai Zoltán dob kíséretével. Ám előttük még Ambrus Kiri énekli Dombeki világslágerének magyar változatát, a Fehér házikót, Vándor Kálmán szövegével az aranylemezekben.

60-as években az egyik legnagyobb európai sztár, a svájci táncdalénekes és színész Vico Torriani volt, aki egyik budapesti látogatása során magyar nyelven énekelte el Nádas Gábor és Szenes Iván Drágám az élet című szerzeményét. Szóval nézzük el neki az akcentust. A Scala zenekar és a Harmónia vokál kíséretével ez a különleges felvétel szól 1965-ből az Aranyos

A második magyar aranylemezen Lovas Róbert és S. Nagy István Pókháló az ablakon című dala szerepelt Aracki László előadásában. Pedig nem ő, hanem Pór Péter énekelte ezt a dalt először, mégpedig pályakezdő korában a Halló fiúk, Halló lányok című tévéműsorban.

A Dankó Rádió életében immár hagyományosan minden év megkoronázása a decemberi ünnepélyes Dankó Gála, amikor rádióhallgatóinkkal együtt ünnepeljük meg csatornánk születésnapját, és 6 kategóriában átadjuk díjainkat olyan előadó művészeknek, akik az általunk is képviselt zenei műfajokban évtizedek óta kimagasló teljesítmény nyújtanak. Ezeken az estéken nem csak a díjazottak, hanem meghívott sztárvendégek is felszoktak lépni. A tavalyi Dankó Gálán Dolly is megénekeltette a közönséget a Magyar Zeneházában néhány dallal, például az Ábrándos Szép Napokkal, amit most meg is hallgatunk az ott készült koncertfelvételről. Dollyt a Dankó Gála 22 tagú zenekara idősebb Sárközi Lajos prímás vezetésével, valamint Kovács Erik zongora művész könnyű zenei együttese kísérte. Előttük azonban még jön egy jó kis dal. Szó szerint, mert ez a címe Malek Miklós és Solymos Tóni szerzeményének az Express együttes előadásában.

0: Simát? Szóval, hogy a kis puszinyusikádnak úgy elkapott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik. Figyelsz rám, de nehogy nyúlból legyen, te kis ravasz. Csiróka, maróka, pusóka, nyusóka, róka legyen. Vagy inkább nerc. Nyuszi, nyuszi, most meg hová mész?
1: Biztosan sokan emlékeznek még a 90-es évek legelejéről az Angyalbőrben című tévésorozatra, és arra is, hogy a főcímdalát a Moho Sapiens együttes játszotta, amelynek dalszerző frontembere Szomor György volt. Szerintem akkor nem sokan hitték volna, hogy ez a fiatalember úgy 30-35 évvel később nem csak, hogy a Budapesti Operett Színház egyik elismert, többszörösen díjazott művésze lesz, de saját musicaljéhez, a Monte Cristo grófjához zenét, szöveget ír, meg is rendezi, sőt még játszik is benne. Pedig pontosan ez történt. Az aranylemezekben ezt a sokoldalúan tehetséges művészt most egy feldolgozásban hallhatják. Szomor György énekli Fényes Szabolcs és Szenes Iván Szeretni Bolondulásig című örökzöldjét a Budapesti Operett Színház zenekara, énekkara és musical együttese közreműködésével.

Kedves hallgatóink, eddig tartott a mai aranylemezek. Búcsúzóul a Csodálatos Rózsák című szerzeményt adja elő a Bergendi Együttes. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Gorzsás Gábor hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Hamarosan Budai Beatrix veszi birtokba a stúdiót, hiszen kezdődik a Jó ebédhez szól a nóta. Aztán 2-től 5-ig Gál Zoltán és Nemes Niki teljesíti a zenei kéréseket, és továbbítja az üzeneteket a Szívküldi Szívnek Szívesen című kívánságműsorunkban. Én Tölgyi Krisztina vagyok, és az aranylemezeket holnap délelőtt pörgetem újra. Addig is további kellemes napot és jó dankú rádiózást kívánok!

0: Műsorajánló.
1: Emlékezzünk együtt Nándorfehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándorfehérvári Diadal napja. Ma egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Harcsás Gergely. 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány 3500 milliárd forintból. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel, és kiszámítható, kényelmes szolgáltatást nyújt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a Rákospalota-Újpest vasútállomáson tartott sajtótájékoztatón a célok között említette a vasúti járművek átlag életkorának jelentős csökkentését, a fővonali közlekedés gyorsítását, a villamosított hálózat bővítését és az utasközpontú szolgáltatás kiépítését. Orbán Viktor szerint az alaptörvény 17. módosításával önkényuralmi rendszer jött létre. A Fidesz elnöke pártja ellenállási nyilatkozatát ismertetve bírálta a többi között azt, hogy a módosítással az ellenzéki pártok képviselőinek mintegy felét kizárják a politikából. A személyre szabott visszamenőleges hatályú módosítással pedig elmozdították a köztársasági elnököt, és így tettek az alkotmánybíróság elnökével is. Bóka János, a Fidesz tegnap megválasztott frakcióvezetője, az eseményen arról beszélt, hogy a politikai közösségüknek erőt és hitet adó parlamenti képviselőcsoportot kíván vezetni. Tusványos egy párbeszédre nyitott rendezvény, amely ragaszkodik értékrendjéhez. Hangsúlyozták az alapítók a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor hivatalos megnyitóján. Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke szerint a ma már Fidesz rendezvényként számon tartott Tusványosnak vissza kell térnie szabad egyetemi jellegéhez, nemzetegyesítő gyökereihez. Németh Zsolt, a Fidesz frakció vezető helyettese a megnyitón mondott beszédében szintén azt emelte ki, hogy a szabad egyetem nyitott a párbeszédre.

0: Aláírásgyűjtés indult a nagykanizsai lőtér bezárásáért. A kezdeményező helyi Tisza-sziget egyik tagja elmondta, csak nem 30 év után, az elmúlt években a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva nyitották meg újra a lőteret. Hétvégenként és éjszaka is folyik az éles lövészet. Emellett a Kaposvárról érkező harci helikopterek is fokozzák az zajhatást. Az aláírásgyűjtést kezdeményezők célja, hogy lakossági fórumon vitassák meg a helyzetet Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter jelenlétében. Történelmi emlékeket hozott felszínre a Duna rendkívül alacsony vízállása Kelet-Horvátországban. Kiskőszeg közelében egy második világháborús bomba, Apátinál pedig egy csaknem 100 éve elsüllyedt hajóroncsa került elő. Újra megnyílt a Louvre Apollo galériája, ahonnan tavaly októberben elloptak 8 korona ékszert. A műkincsek közül egyedül Eugénia császárné koronáját találták meg a múzeum közelében. Az újra nyitott galériában nincsenek kiállított tárgyak, mostantól díszteremként fogadja a látogatókat. A Louvre egyik legelőkelőbb helyiségének mennyezetét neves festőművészek, közöttük Delacroix freskói díszítik. Ami az időjárást illeti, országszerte napos, gomoly felhős az idő, főként keleten lehetnek elszórtan záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható, a Balaton 23, a Velencei-tó 20, a Tisza-tó 26 fokos. Kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is. Délmúlt 4 perccel.
1: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Meg kell tanítani az embereket arra, hogy a szeretet nem idill és szemforgató beleegyezés, hanem okos és néha könyörtelen, tudatos cselekvés. És meg kell tanítani őket arra is, hogy meneküljenek attól a másféle szeretettől, mely nem alázatos. Márai Sándor író gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket itt a Dankó Rádióban 2026. július 22-én szerdán is. Jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem és énekeljük együtt a legismertebb magyar népies műdalokat. Ezt minden nap megtehetjük ugyanígy együtt a nagy Dankó család az év minden egyes napján ugyanebben az időben. Most a Csicsak rózsám hallod és a Tíz pár csókot egy végből című csárdás csendül fel. Gáti Pál után Straub Dezső énekel. Jó rádiózást!
3: Csicsak!

legédet cseppjéből. Oltjuk el hát a gyertyát, mert az ingyen nem adják, mert az ingyen nem adják. Oltjuk el hát a gyertyát, mert az ingyen nem adják.

piros rózsa, feslő rózsa virított egy kis ablakban. Indul így Kuruc János szívszorító nótája, amit most Kutasi Katalin énekel. Kuruc János zenéjére Zé Balázs István írt szöveget, és most ezen az 1992-es rádiófelvételen Lakatos György cigányzenekara kísér. Aztán Újvári Marika szülőfalujáról Monokról énekel, majd Kós Éva a Rózsa Rózsa Sárga Rózsa című csárdás nyújtja át hallgatóinknak, még Gáspár Ani zárásként a Hely, hogyha a szerelem rám talál című csárdást énekli el. A zenekarokat Lakatos György, Csóka Gyula, Jónás Géza és Miskolci Balogh Zoltán vezeti.

A Dankó Rádió a magyar zenerádiója 2023-ban alapította meg zenei díjait. Többek között életműdíjat is osztunk minden évben, és ez műfaj független. 2025-ben Sebestyén Márta, 2024-ben Madarász Katalin, és 2023-ban elsőként Bokor Jánosnak ítélte oda az életműdíjat. Hát most hallgassuk őt, Bokor Jánost, a Letagadok minden könnyet című hallgatóval indul a soron következő zenei összeállítás. Aztán a Liszt díjas művész Pándi Piroska énekel, majd Dóka Zsuzsa és Nádasdy László dalol. A hallgatót követően az Érika Hajlika búzakalász, az Ez a legény most kezdnékem tetszeni, a Csak úgy mondom magának és a Felkötöm a rés sarkantyúm című magyar népies műdalt halljuk itt a Dankó Rádióban.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok éve.
0: Népzen.

szívből elmegy. Kötény szemű barna kislány, a jó Isten áldjon meg. Adjon az ég oly szerető, aki téged el is vesz. Mert mikor én házasodom, az Isten tudja, mikor lesz.

fura kislány, siratja a babáját. Úgy siratja, úgy siratja, majd megreped a szíve. Tegnap előtt volt egy hete,

0: volt egy hete, nem beszélhetett vélem. Úgy sivatja, úgy sirakja, majd megreped a szíve. Tegnap előtt volt egy hete, nem beszélhetett vélem.
1: Kedves hallgatóink, most egy kis asztali muzsikával kedveskedünk önöknek. Vörös Kálmán és Cigány zenekara játszik.

Nagy szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Itt a Dankó Rádióban továbbra is jó ebédhez szól a nóta. A soron következő dalcsokorban Lugosi Kati, Szász Kati, Sánta Zsolt és Csala Judit rádió felvételei követik egymást. Azt hittem, hogy minden könnyem elsírtam már, érted? Indul így a dalcsokor, Réffi Lajos szerzeményét halljuk, majd a Van nékem egy gerlicém, aminek a szőke én nékem, és a Nem volt szíved barna legény című magyar népies műdal is felcsendül, hát hallgassuk meg együtt, jó nótázást kívánok!

Egyetlen egy énekes összeállításra maradt időnk a mai adásunk első részének vége felé kanyarodva. Ebben a méregetem az út hosszát, mégsem járok rajta hozzád kezdetű magyar nóta is elhangzik. Lendvai Csócsi József prímás vezetésével muzsikál a zenekar, énekel Bangó Marika, aztán Bojtor Imre, Szegedi Csaba és Szentendrei Klára felvételeivel folytatjuk a sort. Valamint a Nincsen annyi csillag fenn az égen, az Akinek a lelke beteg és az Áll a bál a nagycsárdában című magyar nótákkal. Hallgassuk meg együtt!

0: Dankó Rádió. Dombóváron FM 100,2. A magyar zene rádiója.
1: Akinek a lelke beteg, gyöngye

Johann János prímás, a száztagú cigányzenekar egykori vezető prímása, napjainkban a Magyar Nemzeti Cigányzenekar vezetője, most azonban saját hétfős formációjával muzsikál itt a Dankó Rádióban, aztán tartunk egy kis szünetet, de persze visszatérünk 13 óra után 4 perccel, várom Önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel!

0: Műsorajánló.
1: Az énekesnő hangját akkor ismerte meg az ország, amikor nyert a 96-os Kimit tudod. Később férjével, Rostás Mihály Mazsival alapította meg a Romengo együttest. Első szólólemezén Olá cigány hallgatókat.

0: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Harcsás Gergely. 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány 3500 milliárd forintból. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel, és kiszámítható, kényelmes szolgáltatást nyújt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a fejlesztés nem csak közlekedési, hanem nemzetstratégiai gazdaságfejlesztési ügy. Meghatározza a vidéki térségek versenyképességét, a munkaerő mobilitását, továbbá az ország nemzetközi lehetőségeit és kapcsolatait is. Meghosszabbítják a 3-as metrót Rákospalota-Újpest vasútállomásig, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A beruházás uniós forrásból valósul meg. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy a vonal meghosszabbítására vonatkozó tervek évek óta készen állnak, és a fejlesztés egyszerre szolgálja a budapesti és az agglomerációból érkező utasokat. Nem tesz feljelentést és jó egészséget kívánt inzultálójának a kormányfő, miután egy járókelő leköpte a nyugati pályaudvaron. Magyar Péter a Baross terv bemutatóján az esetre kitérve úgy fogalmazott, az előző kormányzat közpénzen folytatott propagandája okolható azért, hogy vannak, akiknek gyűlölet van a szívében, és a feszültséget nem tudják levezetni. Hozzátette, szerencsére ennek egyre kevésbé van nyoma, és jó úton halad a társadalom egy emberséges és működő Magyarország felé. Orbán Viktor koncepciósnak tartja a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított eljárást. A Fidesz elnöke sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, az NKA döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek, a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották az összeget, amit a kormány megszavazott számukra. Az eljárást a volt kormányfő ürügynek nevezte, a Fidesz szervereinek és a párt teljes tagnyilvántartásának elviteléhez. Bóka János, a párt tegnap megválasztott frakcióvezetője kijelentette, vizsgálják, hogy az ügyben hivatali visszaélés miatt feljelentést tegyenek. Halálos áldozata is van a reggeli sárvári balesetnek. Kis teherautó és kis busz ütközött frontálisan a 84-es főúton. Egy ember meghalt, egy életveszélyesen, ketten súlyosan, ketten pedig könnyebben megsérültek, tájékoztatott az országos

0: Szolgálat. Online tájékoztató sorozatot indított a Heimpel Gyermekkórház a Facebookon. A 30-40 perces beszélgetések célja, hogy a szülők megbízható információhoz jussanak közvetlenül a szakemberektől. A délután 3 órakor kezdődő adásban a gyermekek nyári étkezéséről lesz szó, Almási Zsuzsanna diabetológus főorvos közreműködésével. Az érdeklődők a beszélgetés ideje alatt élőben tehetnek fel kérdéseket a szakértőnek. Az időjárásról: folytatódik a kellemes nyári idő, holnap is napos, gomoly felhős időszakok váltják egymást. Elszórtan záporokra ma keleten lehet számítani, majd holnap egy hidegfront miatt már bárhol kialakulhat szorványos záporzivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik. A délutáni 22-27 fokról éjszaka 8-15 fokig hűl a levegő, holnap napközben 23 és 29 fok között alakulnak az értékek. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 14 órakor jelentkezünk, 13 óra múlt 4 perccel.
1: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Folytatjuk műsorunkat itt a Magyar Zene Rádiójában, ahol továbbra is jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velünk egészen 2 óráig. Mint minden nap, ugyanekkor az ízletes ebéd mellé jól esik a hungarikum műfaj, a magyar nóta. Így hát most a csak-csak-csak az esik nékem keservesen, és a 3 dinnye van egy tálon című csárdást halljuk. Karcagi Nagy Zoltánt, majd Jákó Verát halljuk.
3: Csak-csak-csak!

kedvedre, soha se vetem a szemedre. De ölej, babám, ölej, kedvedre, soha se vetem a szemedre.

Nógrádi Tóth István, Talabér Erzsébet, Gombos Maja és Miklósi József rádió felvételeiből szemezgetünk a folytatásban. Egyszer régen otthon voltam, indul így az első dal Tasnádi László szerzeménye, aztán a Símulj a szívemhez kedvesem című dal is elhangzik Szántó Ferenc zenéjével, Magyarádi Jenő szövegével. Ezt követően egy Pimasz előadói csárdás is helyet kap, melynek címe Teli teljes ibolya, és végül az oly népszerű Paprika Show című csárdást halljuk Hevesi József és Marcali Frigyes szerzeményét. Fogadják sok szeretettel!

májam közepén, ebb bomoljon meg a nóta, mit tehettem én róla a sötétben.

csokja hozzávaló. El gyere bátran a karomba, nem vagyok rabló a bakonyba. Én vagyok csokja hozzávaló.

nem százszor is azt mondta, eljön a paphoz a templomba. Édes anyám, egyszer már csak igaz lesz talán, már nekem százszor is azt mondta, eljön a paphoz a templomba.

0: pénztásztor is azt mondta, eljön a paphoz a templomba. Édesanyám, kedvesanyám, egyszer már csak igaz lesz talán. Már nekem százszor is azt mondta, eljön a paphoz a templomba. Édesanyám, kedvesanyám, egyszer már csak igaz lesz talán.
1: A magyar cigányzenekarok művészetének egyik legszebb sajátossága, hogy nem ismernek határokat. Kezük alatt a magyar nóta, az operetta, a klasszikus zene és a virtuóz hangszeres bravúr darabok egyaránt új életre kelnek. Gondoljunk csak Vittorio Monti világhírű csárdására, vagy Grigorás Dinikó legendás pacsirtájára. Ezek azok a művek, amelyek hallatán a közönség minden egyes alkalommal lélegzett visszafojtva figyel, és amelyek bizonyosan dobogós helyezést érnének el, ha egyszer a hallgatókra bíznánk a legkedveltebb cigányzenei bravúrszámok kiválasztását. A pacsirta nem csupán egy zenemű, hanem maga a csoda. A hegedű hangján, a futamokban ott a szárnyalás öröme, a húrokon pedig szinte hallani véljük a madár csicsergését. Énekelnek a hangszerek, egymásnak felel a prímás és a zenekar, a virtuózitás pedig találkozik a lélek legfinomabb rezdüléseivel. Hát most következzen Grigorás Dinikó halhatatlan műve, a pacsirta, a magyar cigányzene méltán világhírű képviselőinek előadásában muzsikál a Rajkó zenekar.

És most, kedves hallgatóink, egy korábbi Dankó klubról csendüljön fel a Minden piros fehér rózsát neki vittem című hallgató, Erős Béla nagy nóta slágere. 2016 márciusában Dunaföldváron Szávolovics Gabriella énekelte el az azóta Dankó Rádió cigányzenei díjjal is kitüntetett Szalai Antal prímással és kiváló cigányzenekarával. Hallgassuk meg!

A magyar népdalok és nóták világában gyakran találkozunk a betyárok alakjával, de kik is voltak ők valójában? A 18-19. Század Magyarországának bújdosói, szabadlelkű vándorai, akik közül sokan a törvény elől menekültek, és akikről az idők során számtalan legenda született. A nép emlékezete nem egyszer Robin Hoodhoz hasonló hősökké emelte őket, olyan emberekké, akik szembeszálltak a hatalommal, és a puszták, erdők, hegyek szabadságát választották. Elég csak Rózsa Sándor, Sobri Jóska vagy Vidrócki Márton nevét említeni, hogy megidéződjön előttünk a betyárvilág romantikája. Hát most egy ilyen betyárról szól a dal a folytatásban, Hollai Bertalan előadásában Berki László és Cigány zenekarának kíséretében a Kopott betyár, Öreg betyár című magyar nótát halljuk. Mursielek és Segesdi László szerzeményét, aztán Szeredi Krisztina, Jenei Gábor és Hatvani Kis Gyöngyi is dalra fakad. A Vigyázz, mert szúr a rózsa ága, a hegyoldalt Venyige sort akarja, és a Rózsafámon Rózsabimbó című dalokkal folytatjuk a sort. Hallgassuk meg együtt!

0: Milyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: A hegyoldalt veniges ortakarja,

A klarinét a 18. század elején született meg, és hamar a zenekarok egyik legkedveltebb hangszerévé vált. Különleges hangszíne egyszerre lehet lágy és bensőséges, de ha kell, virtuóz és szinte lélegzetelállító is. Talán éppen ezért áll olyan közel a magyar cigányzene világához. Hát most hallgassuk az egyik legnagyobb mestert, a Kossuth Díjas Kállai Kis Ernőt és kisegyüttesét, amint megszólaltatja varázslatos hangszerét.

Továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Dankó Rádióban, ahol a mikrofonnál a szerkesztőműsor vezető Budai Beatrix. A folytatásban Boros Jolán és Fonyó Barbara énekel a Halljátok cigányok és a Csendül a nóta című csárdást. Lakatos Sándor majd Tordai Zoltán zenekara kíséri. Jó nótázást kívánok újonnan bekapcsolódó hallgatóinknak is!

Hiába süt a világra melengető napsugára, így indul Kókai István gyönyörű nótája, melyet most Szöllősi Emes előadásában hallunk Sárközi Béla zenekarának kíséretével. Majd a Kalauz azt kiáltja Debrecen című andalgót Kolostyák Gyula adja elő, és ezt követően a legendás operaénekes az Ez a kislány megy a kútra című dalt adja elő, és végül az Icipici kis galambom című csárdást Benedek Fi Katalin nyújtja át hallgatóinknak a Rajkó zenekar társaságában.

Ennyi fért szerdai jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejébe. Én köszönöm, hogy ma is velem tartottak, és remélem, hogy ez így lesz holnap is. Várom Önöket 12 óra után 4 perccel itt a Magyar Zene Rádiójában. Addig is vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra, de ha mindeközben tehetik, akkor hallgassanak továbbra is minket, hiszen kiváló zenei válogatással érkezik kollégám ide a stúdióba pár perc múlva. Jön a Szív küldi szívnek szívesen című kívánságműsorunk, melyben, ahogyan megszokhatták, operettslágerek, örökzöld dallamok, magyar nóták, hallgatók, csárdások, minden megtalálható lesz mi szemszájnak, de leginkább fülnek ingere. Én ehhez további kellemes szerda délutánt kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék, és most hallgassuk még egy pár perc erejéig Hankó Józsefet és Cigányzenekarát. Viszont hallásra holnap!

0: Műsorajánló. Zenés történetek Fannival.
1: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője, Tótfalusi Fanni a vendégem.
2: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
1: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar munkákat, örökzöldeket is.
0: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral. Anyai örökség. Új sorozat. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán. Műsorajánlót hallottak.

0: Szív küldi szívnek szívesen. Kíváncsi.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány a parlament rendkívüli ülésének összehívását. A javaslat szerint napirendre kerül a többi közt az időjárási kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat. Megvitatja az országgyűlés az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvényjavaslatot, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításával összefüggő jogszabályok módosítását. Orbán Viktor szerint az alaptörvény 17. módosításával önkényuralmi rendszer jött létre. A Fidesz elnöke pártja ellenállási nyilatkozatát ismertetve bírálta a többi között azt, hogy a módosítással az ellenzéki pártok képviselőinek mintegy felét kizárják a politikából. A személyre szabott visszamenőleges hatályú módosítással pedig elmozdították a köztársasági elnököt, és így tettek az alkotmánybíróság elnökével is. Bemutatta a múlt héten elfogadott vasútfejlesztési programot a miniszterelnök. A Baross Gábor terv 6 pontban sorolja fel a következő évtized fejlesztési irányait. Ezek a versenyképes eljutás minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózat kiépítése, erős elővárosi vasút létrehozása, együttműködés a fővárossal, a vasúti áruszállítás, valamint a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése. Az uniós szakminiszterek egyetértenek abban, hogy a kutatás fejlesztésre fordított összegnek mielőbb el kell érnie a GDP 3%-át, közölte Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter. Beszélt arról is, hogy a tárcavezetők informális egyeztetésén a V4-es partnerekkel megállapodtak abban, hogy szorosabb együttműködés indul a mesterséges intelligencia programokban, az AI Gigafactory fejlesztésekben és szuperlézeres kutatási infrastruktúrában. Gyorsított eljárásban ítéltek el egy férfit, aki bántalmazott egy buszsofőrt. Többször ököllel megütötte a járművezetőt, miután úgy szállt fel a buszra, hogy kutyáján nem volt szájkosár, a sofőr pedig emiatt kérte, hogy hagyja el a buszt. Az agresszív utast az érdi járásbíróság jogerősen 1 évvel függesztett börtönre ítélte. A Margit-szigeten folytatódott a gyermekek nyári közlekedés biztonságára irányuló ellenőrzés sorozat. A BRFK és a BKK munkatársai a kijelölt helyszíneken hetente egyszer ellenőrzik a sebességhatárok, valamint a gyalogosokra és a kerékpárosokra vonatkozó szabályok betartását. Az eddigi tapasztalatok alapján a leggyakoribb jogsértés a gyorshajtás és a gyalogosokra vonatkozó szabályok figyelmen kívül hagyása. Történelmi emlékeket hozott felszínre a Duna rendkívül alacsony vízállása Kelet-Horvátországban. Kiskőszeg közelében egy második világháborús bomba, amit azóta megsemmisítettek, Apátinál pedig egy 1937-ben elsüllyedt szénszállító hajóroncsa került.

0: elő. A Duna horvátországi szakasza fokozott óvatossággal továbbra is hajózható. Ami pedig a várható időjárást illeti, folytatódik a kellemes nyári idő, holnap is napos, gomoly felhős időszakok váltják egymást. Elszórtan záporokra ma keleten lehet számítani, majd holnap már bárhol kialakulhat szorványos zápor, zivatar. Éjszaka 8-15, holnap 23-29 fok várható. 14 óra múlt, 4 perccel.
1: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a Kívánság műsorban, és bízom benne, hogy együtt töltjük a délutánt remek zenék társaságában. Ma a Magdolnákat köszöntjük névnapjukon, és azokat, akik július 22-én születtek. A szerkesztő Nemes Neki, a hangmérnök Gyurmán Gábor. Nádudvaron Pap Lajosnénak 78. születésnapja alkalmából kíván még nagyon hosszú, jó egészségben eltöltött boldog éveket férje, Éva lánya, 3 unokája és 2 dédunokája. Mile János Attillát születésnapja alkalmából szeretettel köszöntik a Kultúr Malacki főzde dolgozói Gábor, Marcsi, Lilla, Erzsi és Gabó. Aracki László énekel, nem csak a 20 éveseké a világ.

Szeretett barátnőjének, Flokné Magdinak névnapi alkalmából küldi kedves nótáját, és köszöni segítségét, amit barátságuk alatt kap és kapott tőle Irénke. Koltai Zoltánt Mészáros Tivadar zenekara kíséri, galambszívet örököltem az édesanyámtól.

Sok szeretettel kíván nagyon sok boldog névnapot a Magdolnáknak, Mikus Magdika, Tabányi Magdika, Takácsné Magdika és valamennyi Magdika nevű ismerősének Ilike. Szigeti Fercsi énekel, Duka Péter zenekara kíséretével, Megy a kocsi, porzik az út.

állnak. Barna leányul a kocsi farága, kék a szeme szemődöke, jaj, de csoda szép, fáj a szívem, majd meg hasad magáért. Kék a szeme szemődöke, jaj, de csoda szép, fáj a szívem, majd meg hasad magáért.

0: Hallgassunk bele az üzenetrögzítőbe.
1: Tisztelt szerkesztőség, Hévizen Bíró Miklósné Magdi és Nagykanizsár Lélátné Magdi ünneplik névnapjukat, kívánunk nekik nagyon jó egészséget és hosszú boldog életet, szeretettel Margó és Ferik és Matyi. És a dal, meg még tartozom egy dallal Forgács Gábortól, nagyon szépen köszönöm.
0: Remek választás, köszönöm a hívását. Sok szeretettel köszöntöm édesanyámat Pál Magdolnát születésnapja alkalmából. Sok boldogságot, jó egészséget és még nagyon sok szép évet kívánok. Üzeni szeretettel lánya Piroska, Forgács Gábor énekel. Még tartozom egy dallal.

0: Minden Magdika nevű ismerősének szeretettel küldi a dalt Zsuzsa. Gránát Zsuzsa énekel, kísér Berki László zenekara. Ha rossz a kedved.
1: Ha rossz

Hajdúböszörményben Kisné Nagy Máriát szívből köszöntik testvérei és a népes család. Dr. Wigbert Alant halljuk. Szeretem a magyar nótát.

Kerezseni Ildikó kérte a következő nótát Nádudvarról, Domoszlai Sándort ifjabb Berki Béla zenekara kíséri, Bíró Marcsa libája.

0: esett a fehér alsó szakonyája, de mit ér a kangossága, ha már ma leesett a fehér alsó szakonyája.
1: Torma Jánosnak felesége kérte egyik kedvenc nótáját, Mindszenti Istvánt Kis Lajos cigányzenekara kíséri, Badacsonyi kéknyelőt.

a csonyi kék nyelőt, finom drága jó nevűt, itt a mester. Kilenc ajkó hegedült, egy kis lányka beleült az ölemben, ahol pattant a csoncsattam, a kék nyelű jó kedvünket tett észre.

0: mindig öltöttük egymást, addig csókoltuk utána.
1: Zobola Istvánné Veronikának Budafokon 89. születésnapja alkalmából nagyon sok szeretettel gratulál és jó egészséget kíván lánya, veje, unokája és dédunokája Hanna. Kocsis Lászlónak 8. születésnapja alkalmából sok boldogságot kíván mama, papa, bátyus és családja, anya és apa. Halász Judit énekel, boldog születésnapot!

Szeretnék kérni nótát kedves nagymamámnak, Náninak 72. születésnapjára. Isten éltesse sokáig drága nagymamámat, Nánikát, aki mindig valami finomat készít, mikor megyünk hozzá jászárok szállásra. Nagyon nagy öröm, amikor Nánihoz és papához mehetünk. Szeretettel unokájuk, Veronika. Biszák Júlia énekel, Muskátli, Muskátli virág.

Szívküldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 4 perc elmúlt 14:30. Jeneiné Ágota kért egy dalt Fényes Györgytől, Nagykanizsáról. A címe Jaj, de csinos!

jaj, de csinos, de takaros menyecske a sára. Az arcára nem kell púder, sem rúzsa szájára. A szoknyáján három fodor vígan megy a bálba. Az utca két oldaláról kacsingatnak rája. A szoknyáján három fodor vígan megy a bálba. Az utca két oldaláról kacsingatnak rája. Csű, de csinos, szép ez a lány, csípje meg a kána. A faluban minden legény bolondul utána. Kék a szeme, haja, göndör, benne piros rózsa. Beteg szíve, morvasága lenne, ha az ő csókja. Kék a szeme, haja, göndör, benne piros rózsa. Beteg szíve, morvasága lenne, ha az ő csókja.

0: lenne piros rózsa, beteg szívem orvosága lenne az ő csókja. Kék a szeme, vaj a göndör benne, piros rózsa, beteg szívem orvosága lenne az ő csókja.
1: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok! Szeretettel üdvözlöm Önöket, Kupec Józsefnének, Nyíracsádra. Szeretnék egy dalt kérni névnapja alkalmából, az Egy szál harangvirág című dalt. Nővére és családja Lábatlanról. Nagyon szépen köszönöm!
3: Köszönöm a hívását. Rácz Jánosné Magdolnának Berettyói faluban sok szeretettel kíván minden jót férje, gyermekei és unokái, Szécsi Pál énekel, Egy szál harangvirág.

Szüleimnek, Gábornak és Katalinnak 50 éves házassági évfordulójuk alkalmából az egész család nevében kívánok minden jót, üzeni Boros Ildikó Debrecenből, Kállai Bori és Berkes János énekel, Tiszta Fehér Oltár.

0: ne bolondozz, eszem azt a csöpp kis szádat, ami csókolsz, félreteszem a pipámat.
1: Török Danikának Hajdú Darogon névnapi alkalmából sok boldogságot kíván Erzsike keresztanyú, Takács Bélát halljuk, a szögedi csikós.

modroszoknya, kerek, akár a káposzta. A szögeti csikós, nem itat a tiszán, 13 csengő cseng a csikajanyag.

Mező Gábor Érdről kérte a következő nótát. Farkas Bálintot Dobsa Sándor kis együttese kíséri. Én csak bánatomban iszom.

Gyula Firátóton sógornőjének, Bauer Gézánénak névnapi alkalmából szíve minden szeretetével kíván jó egészséget, sok boldogságot Szauber Imréné teri. Dömsödi Farkas Bálint énekel, messze van a kicsi faluma.

Csíkos Bálinnék kérte a következő dalt Kabáról. Barabás Sándort Lakatos Miklós zenekara kíséri, aki a szerelmet tagadni meri.

a szerelmet tagadni meri. Az a csókizé csak hírből ismeri, nem tépett még soha ibolyát, nem nótázott éjszakákon át, mondta ki a szerelmet tagadni.

0: velem, mondd, aki a szerelmet tagadni meri, de azért a csókból soha nem elég neki. Rég megmondta az öreg anyám, csak a barna szeret igazán, mondd, aki a szerelmet tagadni meri. Megmondta az öreg anyám, csak a barna szeret igazán, mondta, aki a szerelmet tagadni meri.
1: Szolnokról Bíróné Magdolna névnapja alkalmából kérte következő kedves dalát, szeretettel gondolunk erre, Bilicsi Tivadar énekel, Nem Wurlitzer a Verklé.

ízelítő a következő óra kínálatából. Vén csavargó szívemen, kék ne felejts, el ne felejts, és a Füredi Annabálon ezek is szólnak majd a hírek után. Most Terék József játszik tárogatón.

0: első szólólemeze. Vasárnap Kassai Róbert zeneszerzővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy milyen élmények hatására választotta a zeneszerzés hivatását, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen volt a Cserháti Zsuzsával való közös munka az énekesnő utolsó éveiben. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
1: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Danko oldalon.
2: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Naményi Krisztina. A mikrofonnál Garami Zsuzsa. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint azt kérte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Magyar Péter miniszterelnök a bejelentésre úgy reagált, a legfőbb ügyész lemondásával az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány a parlament rendkívüli ülésének összehívását. A javaslat szerint napirendre kerül a többi közt az időjárási kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat. Megvitathatja az országgyűlés az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvényjavaslatot, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításával összefüggő jogszabályok módosítását. Az országgyűlés augusztus 31-én dönthet a Független Közmédia Testület tagjairól, jelentette be Radnai Márk, a Parlament Művelődési Bizottságának alelnöke. A képviselők tegnap fogadták el a közszolgálati médiaszolgáltatás biztosítását és függetlenségének védelmét szolgáló testület létrehozásához szükséges javaslatot. A tisztás politikus közölte azt is, hogy a média tanács elnök és tagjelöltjeit nyilvános ülésen hallgatja meg a bizottság. A média tanács a sokszínű nyilvánosságot, a sajtószabadságot és a tisztességes médiapiaci működést védi majd. Már lehet regisztrálni a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről és feltételeiről szóló miniszteri tájékoztatóra. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter szombaton jelentette be, hogy augusztus 1-én a Bálna honvédelmi központba várják az érintett katonákat, miután megjelent a jogszabály, amely megteremti a jogi alapját a fiatalítás címén eltávolított katonák visszatérésére a hadseregbe. Az eseményre az irányasereg.hu oldalon lehet regisztrálni. Aláírásgyűjtés indult a nagykanizsai lőtér bezárásáért. A kezdeményező helyét Tiszasziget egyik tagja elmondta, csaknem 30 év után, az elmúlt években a háborús vészhelyzetre hivatkozva nyitották meg újra a lőteret. Hétvégenként és éjszaka is folyik az éles lövészet. Emellett a Kaposvárról érkező harci helikopterek is fokozzák az zajhatást, ami jelentősen terheli a környező települések lakóinak mindennapjait. Múzeummá és kulturális központtá alakítják az Aradon alapított első magyar autógyár egykori székhelyét. A Varciumi Város Önkormányzata uniós alapokból és helyi költségvetési forrásokból újítja meg a szecessziós műemléképületet. Az 1908-ban létrehozott Magyar Automobil Részvénytársaság kezdetben egy amerikai cég francia leányvállalatának fiókjaként működött. 2014-ig ott gyártották a Marta nevű személyautót, később az aradi cég gyártotta többi között a Magyar Királyi Posta első autóbuszait és az első 150 budapesti taxit is. Folytatódik a kellemes nyári idő, napos gomoly felhős időszakok váltják egymást. Elszórtan záporokra ma keleten, holnap bárhol lehet számítani, éjszaka 8-15, holnap napközben 23-29 fok várható.
1: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában.

0: házigazda Gál Zoltán.
1: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort és ünnepeljük a Magdolnákat. Telefonszámunk 061-759-60-71. Hamari Magdikának, Nagy Kanizsára barátnője, Inci küldi a dalt, és nagyon sok szeretettel köszönti, magai Klementina énekel, élni tudni kell.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Katalin vagyok Tökörről. 70 éve ballaktunk el a tököli általános iskolából. Ebből az alkalomból szeretném az élő osztálytársaimat nagy szeretettel köszönteni a Szeressük egymás gyerekek című nótával. Az elhunytaknak örök nyugodalmat kívánok. Nagyon köszönöm, viszont hallásra.
2: Örülök, hogy hívott minket, és szeretettel köszöntjük mindannyiukat. Straub Dezső énekel, Tarnai Kislászló kísér zongorán. Szeressük egymás gyerekek.
3: Sokak szerint ez a világ legszebb dala. Sok kedves kis közhely, és néhány gyönyörű, mély gondolat. Szeressük egymást, gyerekek, a szív a legszebb kincs.

szépeket, hisz úgysem tart soká. A gyorsan elszálló éveket tegyük mi boldoggá. Szeressük egymást, gyerekek, a szív a legszebb kincs.

0: Szeressük egymást, gyerekek, mert minden percért kár.
1: Gyoma Endrődről Schwarz Tiborné kérte a következő nótát, mely édesapjának is kedvence volt. Bangó Margit énekel, Kalapomnál piros rózsa.

volt munkatársának névnapi alkalmából sok szeretettel kíván örömteli hosszú életet, jó egészséget, Panni. Isten éltesse édesanyámat, Seres Máriát 86. születésnapján. Jó egészséget, boldogságot kívánok, Sarudról fia Józsi. Bokor Jánost Sárközi Béla zenekara kíséri. Nem síratom én a múltat.

0: kifelé, jó a homar, de kifelé, hurcolgott macon már is. Ha veszekszik velem is, ha kezem néha-néha eljár is. Azt mondom, csak kifelé, jó a homar, de kifelé, hurcolgott macon már is.
1: Halász Mihálynak felesége kérte a következő nótát Békésről, Smidélius Évát Toki Balogernő zenekara kíséri, Fagyban közepében a télnek.

75. születésnapra szeretném kérni a dalt Csősz Istvánnak, Izsákra, írta Csősz Ildikó. Keresztfiának Tálas Istvánnak, Derecskén, 70. születésnapi alkalmából kíván minden jót, boldogságot, jó egészséget, Köröszt. Maros Gábor énekel, Vén csavargó szívemen.

0: vagyok.
1: Dankó Rádió kívánság műsorát hallják 2-től 5-ig, 3 perc múlva 3:30 lesz. Bakóczi Istvánné kérte Mezőtóról a következő nótát, az előadó Süvi Károly, Réten, Réten.

0: kérem, leszek én a szeretője.
1: Medvegyné Lívia Sárvárról kérte a következő dalt, Molnár Júlia énekel, Nem hiszek én többé már a legénynek.

szeretett feleségének, Fazekas Mihályné Magdolnának Nyírteleken névnapi alkalmából minden szépet, jót kíván férje, Pór Péter énekel, Maradj velem!

Megbízom, szép lesz minden éjszaka, párosan szép ez az élet gyugalma. Megkérem én fehér kis kezét, adja nékem szerető szívét. Megesküszünk, megbízom, szép lesz minden éjszaka, párosan szép ez az élet gyugalma. Ha a párom beszegszik,

0: száll agója, csőrébe lóg apója, városan szép ez az élet csuhajla. Mikor után kiderül az ég, ilyen kis hiány nem is láttam még. Házunkra száll agója, csőrébe lóg apója, városan szép ez az élet csuhajla.
1: Sztander Józsefné Ozsvári Magdikára, aki 5 éve nyugszik a Hevesi temetőben, névnapja alkalmából fájó szívvel emlékezik húga, Ella és családja. Máté Otília énekel, Kék ne felejts, el ne felejts.

0: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Sárdi Jánostól kérnék szépen egy nótacsokrot. Lajos vagyok Soltról. Köszönöm. Viszont hallás.
2: Köszönöm, hogy hallgat minket, Sárdi Jánost. Járóka Sándor zenekara kíséri. A csokor úgy kezdődik, hogy van neki, van neki, van.
3: Van neki, van neki.

Alsó-Némediben Bebesinné Magdit és Takácsné Magdit, Sarkadon Vári Sándornét köszönti nagy szeretettel, és emlékezik Surányiné Magdi nénére, szeretettel Bodorné. Jakab Józsefnének névnapi alkalmából minden jót kíván barátnője. Karcagi Nagy Zoltánt Tordai Zoltán zenekara kíséri, a Füredi Anna Bálon.

Lapozsra, lapozsra megérett a cseresznye. Szednék róla csak a pálya, a tilosban nem lenne. Nem lehet, mert az öreg csősz azért veszi a szarkát, hogy megfogja a tolvajt és hátra kösse a sarkát. Nem lehet, mert az öreg csősz azért veszi a szarkát, hogy megfogja a tolvajt és hátra kösse a sarkát. Megkérdeztem azt a barna szép tapanos menyecskét, menjél tehát a pályáról nékem piros cseresznyék. A menyecske azt felelte, bármennyit is vihetek, ha hány szemet tudok szedni, annyi csókkal fizetek. A menyecske azt felelte, bármennyit is vihetek, ha hány szemet tudok szedni, annyi csókkal fizetek.

Piroska néni férje kedves nótáját kérte Egerszalókról, Lovai László énekel, Nádfedeles kis házikóm.

dalcímek a következő órából. Az Én jó apámnál Mami Blue, ezt Kovács Kati énekli majd, és a homokórát természetesen Zárai Mártától halljuk. A hírekig Lisztes Jenő játszik.

0: Műsorajánló.
1: Az énekesnő hangját akkor ismerte meg az ország, amikor nyert a 96-os Kimit tudod. Később férjével, Rostás Mihály Mazsival alapította meg a Romengo együttest. Első szólólemezén Olá cigány hallgatókat énekel.

0: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó rádióban.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint azt kérte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Magyar Péter miniszterelnök a bejelentésre úgy reagált, a legfőbb ügyész lemondásával az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány a parlament rendkívüli ülésének összehívását. A javaslat szerint napirendre kerül a többi közt az időjárási kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat. Megvitatja az országgyűlés az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvényjavaslatot, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításával összefüggő jogszabályok módosítását. 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány, amely összesen 3500 milliárd forintos beruházást jelent. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel. A fejlesztés meghatározza a vidéki térségek versenyképességét, a munkaerő mobilitását, továbbá az ország nemzetközi lehetőségeit és kapcsolatait is, mondta el Magyar Péter miniszterelnök. Meghosszabbítják a 3-as metrót Rákospalota-Újpest vasútállomásig, erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt. A beruházás, melynek tervei évek óta megvannak, 2030-ra készülhet el. Megszüntetné az inkasszó intézményét, vagy legalább szigorúbban szabályozná a Mi Hazánk. Fiszter Zsuzsanna, a párt szakpolitikusa szerint elfogadhatatlan, hogy jövedelemből is alkalmazható az intézkedés, azután is, hogy annak akár harmadát már letiltották, így az érintetteknek alig maradt pénze megélhetésre. Hozzátette, hogy örökségből vagy adományokból származó összegekre nem vezetnék be a korlátozást. Őrizetbe vettek Szolnokon egy bombával fenyegető 36 éves férfit. Múlt péntek este hívta fel a Vármegye rendőrfőkapitányságát azzal, hogy robbanó szerkezet található a város autóbusz pályaudvarán és a polgármesteri hivatalban. A bombakutatók sehol sem találtak pokolgépet. A rendőrség a hívás alapján rövid időn belül azonosította a férfit. Közveszéllyel fenyegetés büntette miatt indult eljárás ellene. Heves vihar vonult végig a Nyugat-Balkán több országában. Koszovóban egy férfi meghalt, miután a viharos szél fellökte és fejsérülést szenvedett. Észak-Macedónia fővárosában, Szkopjéban többen megsérültek a vihar miatt, a kidőlő fák pedig megrongálták a városi kórházak, iskolák és lakóépületek tetejét, és mintegy 200 gépkocsit. Montenegróban, Szerbiában és Albániában számos ingatlanban és parkoló autóban keletkezett kár a kidőlt fák és a jégeső miatt. Idehaza folytatódik a kellemes nyári idő, holnap is napos gomoly felhős időszakok váltják egymást, elszórtan záporokra ma a keleten lehet számítani, majd holnap már bárhol kialakulhat szorványosan zápor, zivatar. Éjszaka 8-15, holnap napközben 23-29 fok várható. Kedves hallgatóink, 16 óra múlt, 4 perccel.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat itt a kívánságműsorban. Töltsék velünk ezt az órát is. Szilágyiné Rózsika Ebesről kért egy nagyon vidám nótát. Kalina Enikő és Dócs Péter előadásában az egyik szilveszteri gálaestünket idézzük fel. Kísér ifjabb Sárközi Lajos és zenekara. Bőg a tehén.

Sándor Pomázról feleségének küldi a következő dalt. Kapi Gábort Johann János zenekara kíséri. Debreceni Nagyerdőben születtem.

Fonyódról Naményi Gézánék érte a következő dalt. Kovács Marikát ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, Csendesen, csak csendesen.

0: feleségének, Katalinnak, Jászberénybe küldi a következő nótát Zsolt nevű hallgatónk. Bohács István énekel, kísér Berki Péter zenekara. Icipici kis galambom.
1: Icipici.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Szegedről jelentkezem. Szeretném megkérni, hogy játsszák le saját részemre. Régi szép idők, elfeledett boldogság. Köszönöm szépen!
2: Köszönöm a hívását Kovács Józsefének el.

Ez a Dankó Rádió kívánságműsora 3:45. Testvérének tapolcára a szigligeti csárdást küldi Szalmáné Erzsike, Rozsas Istvánt Mészáros Tivadar zenekara kíséri.

Édesanyámra névnapja, édesapámra születésnapja alkalmából emlékezem. Sajnos már mindketten a debreceni köztemetőben nyugszanak. Lányuk Magdika és a Csonka család. Hajnal Nikolett énekel az én jó apámnál.

Férjének, Klányi Istvánnak Kesztölcön boldog házassági évfordulót, egészséget és még nagyon sok boldog évet kíván. Köszöni szeretetét, kitartását, felesége Erzsike. Erzsikét pedig születésnapi alkalmából szeretettel köszöntjük, és neki is minden jót kívánunk. Hofi Géza énekel, minden asszony életében jön egy pillanat.

lehetne olyat tenni, amit nem szabad. A férjében

Kívánságműsorunkat hallják. Zsoldosné Éva Győrből kérte a következő dalt. Palcsó Sándort, Magyar Imre zenekara kíséri. Nem vagyok én válogatós.

szembe férnek a szívembe, akár szőke, akár barna a lánykor. Lehet a lány, ez is, az is, Anni Sári, Julcsa, Mári, Zsuzsánna. Mindbe férnek a szívembe, akár szőke, akár

0: idős, de hiába. Megegyeztünk, gyere, kis lesz, hadd is hárjul, csak már is Zsuzsánna. Ha a gólya fiút is hoz, ugye lányok, nem nős, de hiába.
1: Györényné Marika Nyíracsádon várja a következő nótát, az előadó Győri Márta, Hencidától Boncidáig.

Édesanyjának, Csuhai Albertnének Mezőkövesden 87. születésnapja alkalmából nagyon sok boldogságot kíván lánya Zsuzsi. Kovács Kati énekel, Mami Blue.

de sose hiba, hogy az asszony ellopta a barátom. Nem tudhatom, hova teszi, de ne aki megkeresi, keresem, de soha meg nem találom. Lejárhatom a lábamat utána, de mond szemmel nem találom hiába. De jó neked, csigabiga, nem eshet meg az a hiba, hogy az asszony beköltözik a házba. Lejárhatom a lábamat utána, de mond szemmel nem találom hiába. De jó neked, csigabiga, nem eshet meg az a hiba, hogy az asszony beköltözik a házba. Csiga legény nem kesereg, ha az asszony el.

0: vizes fűben csúszok mászok utána. Okos már a csukatikon, nem lehet már semmi hiba, van a lánynak főbérleti lakása. Amikor még szerelmes volt a lányba, vizes fűben csúszok mászok utána. Okos már a csukatikon, nem lehet már semmi hiba, van a lánynak főbérleti lakása.
1: Nagypapájára, Meggyaszai Mártonra emlékezik szeretettel Erdei Mari, Svéd Sándor énekel Szásszál gyertyát.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Üdvözlöm a Dankó Rádió összes dolgozóját, Vac Andrásné vagyok Zagyvarékasról. Kós Jánostól szeretném meghallgatni a Nyírfákat. Nagyon szépen köszönöm. Hallás.
2: Már is játszok, köszönöm, hogy hívott minket, Kós János énekel.

0: az eső nagy a sár, az én rózsám hazavár, hazavár. Még a szeme is nevet, ha megölel engemet, de engemet. Csókot is át izibe, de nem érem egyelbe, ha még egyet kis galambon cseréde. Így cseréljük reggelig, reggeltől meg estelig egy végben. Csókot is át izibe, de nem érem egyelbe, ha még egyet kis galambon cserébe. Így cseréljük reggelig, reggeltől meg estelig egy végben. Hol az eső, meg a hol csókolózni, csoda jó, csoda jó. Holond, aki nem teszik, kivált, hogyha szeretik, ha szeretik. Mert a csókból sose sok, tanítják az okosok, míg az ismert csókért csók jár cserébe. Ezért, aki szeretik, kivált, hogyha tehetik cseréjjel. Mert a csókból sose sok, tanítják az okosok, míg az ismert csókért csók jár cserébe. Ezért, aki szeretik, kivált, hogyha tehetik cseréjjel.
1: Balatonfűszörről Borbély Zsigmondné kérte férjének a következő dalt, Lente Lajost halljuk, megy a gőzös, fut a gőzös.

0: esküszünk május elsején.
1: Nagymamájukra 106. születésnapja alkalmából emlékezik a családtagok nevében Csősz Ildikó. Párja édesanyjára, Kriston Magdolnára szeretettel emlékezik, és köszönti Budapesten élő pedagógus unokahúgát, Regősné, Fekete Magdolnát, Csöpi és Peti. Zárai Márta énekel, Homokóra.

Dühadházon Kovács János név Felföldi Máriának szeretettel küldi a dalt Kovács Janika. Budai Beatrixet Lakatos Miklós zenekara kíséri. Elmegyek az életedből.

Kecskemétről Ilike kérte a következő dalt. Zalatót Erzsébetet Berki László zenekara kíséri. Leszakítják a rózsát a szagáért.

számos Pércsre Korponainé Etelkának, kedves testvérének küldi Zsuzsa a következő nótát. Kovács Évát ifjabb Berki László zenekara kíséri. Répa, répa, sárga répa.

Kedves hallgatóink, eddig tartott a mai kívánságműsor. Popovics László számít a figyelmükre a következő órában. Egy nóta, három élet, ez a híres rovat címe, amelyben egy nótával kapcsolatban mondja el érzéseit három hallgató. Legyenek önök is a részesei. A kívánságműsor Nemesnéki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, Gál Zoltán vagyok. Szép estét kívánok önöknek. Ifjabb Berki Béla zenekara játszik egy gyönyörű nótát. Jaj, de szép kék szeme van magának. Én várom önöket holnap is kettőkor, viszont hallásra.

0: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Emlékezzünk együtt Nándor Fehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja önt egész nap. Történelmi

0: A demokratikus intézményrendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint azt kérte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Reagáltak a parlamenti pártok vezetői a legfőbb ügyész lemondására. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, a legfőbb ügyész lemondásával az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már nem tudja megállítani a parlament, a köztársasági elnök az alkotmánybíróság és az ügyészség sem, csak az emberek. Szeberényi Dávid lett a kormányzati ellenőrzési hivatal új elnöke. A miniszterelnökség nyílt pályázaton választotta ki a vezetőt, akinek feladata a kormányzati közpénz felhasználás, az állami beruházások és vagyonkezelők vizsgálata, valamint a visszaélések feltárása és megelőzése. Szeberényi Dávid korábban a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál dolgozott, főosztályvezetőként irányította az együttműködést az Európai Csalás Elleni Hivatallal. Házkutatást tartottak a Családbarát Magyarország központnál egy költségvetési csalás gyanúja miatt évekkel ezelőtt megkezdett adóhivatali nyomozás ügyében. A feljelentést annak idején a cég új vezetése tette, miután átvilágították a központ korábbi gazdálkodását és a támogatások elszámolásával kapcsolatos szabálytalanságokat tártak fel. A Szociális és Családügyi Minisztérium közölte, a nyomozás az elmúlt években nem jutott érdemi szakaszba. Nem igazságos az iskolakezdési támogatás rendszere a Fidesz frakció szerint. Közleményükben azt írják, az előterjesztett javaslat sok rászoruló családot kirekeszt a támogatásból, ezért jelentős korrekcióra szorul. A frakció emlékeztet, hogy a kampányban ígért 700 ezer rászoruló gyermek helyett az előterjesztés csak 400 ezerre vonatkozik. Hozzáteszik, a TISZA korábban egy összegben ígérte a támogatást, de végül azt két részletben fizetik majd ki. A gyerekek nyári étkezéséről lesz szó holnap a Henypán Gyermekkórház online előadás sorozatában. A 30-40 perces beszélgetések célja, hogy a szülők megbízható információhoz jussanak közvetlenül a szakemberektől. Az érdeklődők a beszélgetés ideje alatt élőben tehetnek fel kérdéseket a szakértőnek. Francia filmnapokat és japán filmhetet tartanak két fővárosi ártmoziban. A Tabán moziban július 24-től 10 napon át az utóbbi évek legnépszerűbb francia filmjeiből válogatnak. Megtekinthető egyebek mellett a Szenvedély íze című alkotás, amely 2023-ban a Cannes Filmfesztivál legjobb rendezéséért járó díját nyerte el. A Toldi moziban hétfőtől 5 napon át egy-egy kortárs japán filmet vetítenek. Az elmúlt 3 év díjnyertes alkotásainak válogatásába bekerült a Naplemente, Napkelte című film is. Folytatódik a kellemes nyári idő. Holnap is napos, gomoly felhős időszakok váltják egymást, elszórtan kialakulhat szorványosan zápor, zivatar, éjszaka 8-15, holnap napközben 23-29 fok várható.
1: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó rádióban. A műsorvezető Popovics László.

olyan, aki nem ült még az ülébe. Szó az, ami szó, és a kiskató előleget nem is át a jövőbe. A huncutnak más anyjára az eszébe. Olyan, aki nem

0: viselem.
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket a Dankó Rádióban. Kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Ugye ezen a nyáron minden adás egyetlen nóta köré szerveződik. A kiválasztott nótáról szólnak majd a beszélgetéseink. A rovat címe Egy nóta, három élet. Ugyanaz a dal mindenkinek mást jelent, van olyan kedves hallgatónk, akinek a szerelmet idézi fel, másnak az édesanyját, valaki másnak pedig egy régi nyári estét, vagy a gyerekkorát. Minden nap három különböző ember történetén keresztül hallgatjuk meg ugyanazt a magyar nótát.
2: Nekem is van nagy terek ott lenni, az olyan gyönyörű, mikor virágodnak azok a sárgák, meg minden van, pecske virág, elkezdve minden. Nagyon szeretem.
1: Irén lesz a vendég, az egyik vendég, hiszen Gyula is megosztja majd gondolatait a ma kiválasztott dallal kapcsolatosan.
3: Apám az mulatni szeretett, és rengeteg dalt tanultam tőle, meg énekeltük, és.
1: Zsuzsa is megosztja majd a gondolatait arról a felvételről, amelyet a mai napon választottunk ki.
4: Hát, egy van a flamingó. 37 volt, kifáradtak, elhervadtak, itt hagytak.
1: Virágos kert az én szívem. Ezt hallgatjuk tehát hamarosan itt a Dankó Rádióban a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Irén a vonalban velünk, Virágos kert, az én szívem, gyönyörű dal, és gyönyörű a címe is egyébként. No, miért olyan nagy kedvence Irénnek?
1: Hát, mert nagyon szeretem a virágokat, szeretem a kertet.
0: Ugyanebben a hangulatban folytatta meg, van? Mint süsű, ahogy így megy körbe, de jó, de szépek a virágok, és a béhácskék is zonganak. Én így elkezdtem, és ugyanebben a hangulatban folytatta Irén, szóval imádja a virágokat, ahogy hallom, így is meg lehetne fogalmazni, igen.
1: Én minden növényt szeretek, csak azt nem, ami gyomd, mert van nagyon sokat kell dolgozni.
0: Tényleg egyébként a gyerekeim kérdezték is jogosan, hogy a gyomnövények, azok miért gyomok? Miért mindegyik? Tehát vannak olyan szépek.
1: Mert azokat szeretjük írtani.
0: Igen, de hogy vannak köztük ilyen szép sárgák, gyönyörűek, és így kérdezik tőlem, hogy ez miért kell kiírtani? Olyan szép.
1: Hát, a gyermeteg. Mert az már a növények között csúnya, de máshol meg nagyon szép a réten, nekem is van nagy terek ott lenni, az olyan gyönyörű, mikor virágodnak a sárgák, meg minden van, fecske virág, elkezdve minden. Nagyon szeretem. Én a gyomnövényeket is szeretem.
0: Igen, egyébként sokan vannak így vele, csak valamiért ugye elhatároztuk, hogy ezeket ki kell írtani, és akkor onnét közben mindenki kiírtja.
1: Csak újra nőnek.
0: Igen, de mostanában az is divatos, hogy olyan növényeket, amelyek nem gyomnövények, csak nem divatos növények. Igen. Mondjak példát. Hát mostanában orgonabokrot például nem nagyon szoktak telepíteni az új építésű házakhoz, vagy hát jászminbokrot, vagy...
1: Nekem mi
0: csak
1: van?
0: Azokat sorolom, ami nálam van. De babér megy, és valami örökzöld, bármi, még azon kívül, mert a babér megy is örökzöld, és akkor még egy kis babér megy a végére. És persze
1: nekem
0: persze a kert végében még egy kis babér megy. Hát ennyi, tehát tovább nem megy
1: minden,
0: a
1: történet. Minden, citromfült lelkezve minden, ami létezik.
0: Na, hát ennél sokkal színesebb már, mint amit én most felsoroltam, és kötekedve felsoroltam a dal. Virágos kert az én szívem. Irén kérésére forog már is, itt a Dankó Rádióban.

0: végtelen.
1: Egy nóta, három élet. Világos kert az én szívem. A dalt az óra végeztével teljes egészében meghallgatjuk majd, de addig még két hallgatónk is mesél erről, a felvételről, Gyula és Zsuzsa. Ők jönnek tehát hamarosan itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Nemzőleg a haraszt, ha a szélen elhújja. Hagadjuk, hogy igaz vallak, mégis azt mondja Markóka. Nemzőleg a haraszt, ha a szélen elhújja.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják Gyula kedvenceivel, Virágos kert az én szívem. No hát, ezt mikor hallotta először, vagy ezt önnek mondták, vagy ön mondta valakinek?
2: Nem, ez anyámnak volt a kedvence.
1: Aha. Mit kell tudni az édesanyjáról? Milyen emlékei vannak hát vele hogy kapcsolatban?
2: Sajnos, hogy 43 évesen elment.
1: Nagyon fiatal volt. Mi történt vele egyébként?
2: Később született az öcsém, és abból maradt vissza olyan, amit ráknak neveznek.
1: Értem. És sokat szenvedett?
2: Hát, képzelje, hogy aztán ez volt júliusban, és utána mentem novemberben katonának, határőrnek 27 hónapot. Hogy milyen ütőm volt. De ez van, úgyhogy ezt is átéltem, és akkor jöttek a többi dolgok. Na, ez a lényeg az egésznek, hogy nagyon összefüggés alakult ki abba, hogy apám mondta mindig, hogy a sikszál, tehát az, hogyha valaki szegény, az nem fáj. De ha beteg, akkor igen.
1: Igen.
2: És hát ez volt. Igen.
1: És ez a dal, ez ugye említette, hogy az édesanyja kedvence volt, ezt mindenki tudta a családban, vagy... Igen. Mert igen, hogy ez dúdolgatta rendszeresen?
2: Hát ezt énekelgettük mindig. Hát előtte voltak más dalok is, ami kimondós mulatósok voltak, mert apám az mulatni szeretett, és rengeteg dalt tanultam tőle, meg énekeltük, és ebből adódóan mi ebbe a zenék világba éltünk, hogy az, ami a magyar nótát illeti, azt ápoljuk. És hát ez meg is történt, úgyhogy előzőleg voltak igazi mulatós dallok, amiket hát az is érdemes lenne lejátszani, de hát három dallról van.
1: Hát térjünk vissza egy picit az édesanyjára, jó? Tehát ha jól értelmeztem, akkor ugye ön már gyakorlatilag felnőtt lett, tehát betöltötte a
2: 20 éves voltam, így van.
1: Így van, tehát gyakorlatilag kirepült már a fészekből, amikor mindez történik,
2: hát
1: ugye?
2: Igen, kirepítettek. Igen, igen.
1: És egyébként, így, ha visszagondol a gyerekkorára, akkor van olyan emlék, ami így általában eszébe szokott jutni az édesanyjával kapcsolatban?
2: Nagyon. Hát az ami az egyik leglényegesebb, hogy kibombáztak bennünket Pesten, és akkor lekerültünk vidékre, hát az a... Hát szóval kimondottan szegények voltunk, és szegény abba jött. Úgyhogy sajnos szenvedett, és a dal az mindig megvigasztalta.
1: Igen. Hát akkor hallgassuk meg az emlékére, jó? Igen, itt a Dankó Rádióban jöjjön, tehát Gyula kérésére. A Virágos kert az én szívem, az édesanyjának a kedvenc felvétele.

Egy nóta, három élet. Virágos kert az én szívem. Jön mindjárt teljes egészében is ez a felvétel, de addig még egy hölgy szeretné elmondani, hogy benne milyen emlékeket idéz meg ez a dal. Őt úgy hívják, hogy Zsuzsa. Ő jön tehát hamarosan itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Itt továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Zsuzsával beszélgetünk, Virágos kert az én szívem. Ezt a felvételt hallgatjuk meg hamarosan Hollós Ilona előadásában. Imádja a virágokat, ugye, Zsuzsa?
1: Nagyon.
0: Melyik a kedvence?
1: Muskátli.
0: Nem gondoltam volna, bevallom őszintén. Bár sokan szeretik a muskátlit, de azt hittem, hogy valami lilium, esetleg rózsa, ilyesmit mond.
1: De rózsa is volt abban a kertben minden volt.
0: Ha jól sejtem, akkor nem családi házban él Budapesten, vagy igen?
1: Nem, panelban.
0: Uh-huh. És ott a virágokkal?
1: Nincsen, csak egy láda és két cserép muskátli. Az kell.
0: Értem. És a szobanövények? Sok szobanövénye van?
1: Hát egy van, a flamingó. 37 volt, kifáradtak, elhervadtak, itt hagytak.
0: 37 darab?
1: 37.
0: És elfért a lakásban mellettük?
1: El.
0: Ez csak vicces kérdés volt. Akkor
1: mindegy.
0: Tényleg imádja a virágokat, hogyha megtöltötte a panel lakást is. 37 darab virág, azért az rengeteg. Gondolom még másfajta virág is volt ezen kívül.
1: Volt. Most már csak művirág van, de az már nem virág.
0: Most viszont jó. Jöjjön a dal. Virágos kert az én szívem. Hollós Ilona énekelte át itt a Dankó Rádióban Zsuzsa kérésére.

Megköszönöm a megtisztelő figyelmet, ez volt már a Tudod-e még az Én Nótám című műsor, benne pedig ugye az Egy Nóta Három Élet rovatunkat hallották. Virágos kert az én szívem, erről beszélt Irén, Gyula és Zsuzsa, holnap is folytatjuk természetesen az Egy Nóta Három Élet rovatunkat, Jucus, Csaba és János lesznek majd a vendégeink. És hogy melyik dalról beszélnek, azt majd holnap fogom felfedni, 17 óra után, majdnem elárultam egyébként. Megköszönöm a megtisztelő figyelmet, mindjárt jön Balogh Marianna és Bolya Mátyás, valamint a Tutta népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián a Dankó Rádióban. Popovics Lászlót hallották, találkozunk holnap délután 5 órától ismét. Minden jót, viszont hallásra!

0: napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: A Bére Banda 2022 tavaszán alakult a Zeneakadémia népzenész hallgatóiból. A fiatal formáció elsődleges célja a középkori eredetű burdon zenei hagyomány magas szintű megszólaltatása. Bár fő profiuk az Alsó-Tiszavidék népzenéje, repertoárjuk a dunántúli, felföldi és erdélyi dialektusok zenei anyagára is kiterjed. Ezen a héten legújabb lemezükről válogatunk.
2: A Népzenei Nyomozó Iroda 537. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

A lemezborító, melynek léte az online zene megosztás korában szinte hagyományőrzésnek számít, olyan, mintha Jankovics Marcel tervezte volna a János Vitéz rajzfilm egyik fejezetéhez. A cím Viharsarok. A lexikon szerint. A Dél-Tiszántúl újabb keletű megnevezése az egyik legfiatalabb magyar tájfogalom. Nevét Féja Géza 1937-ben megjelent, azonos című szociográfiája terjesztette el. Az elnevezés a múlt század második felében itt kibontakozott, jelentős baloldali mozgalmakra utal. Az egyhangú tagolatlanság az oka, hogy jellegzetes kis tájak nem alakultak ki területén, amelyen mindig több megye osztozott. A török hódoltságot követő 18. századi újranépesítésben szinte az egész magyar nyelv terület részt vett, de nagy számban keletkeztek más nemzetiségű helységek is, elsősorban románok és szlovákok, kisebb részben németek és szerbek.

A Tallabille című összeállítás a szegedi kistáj népzenei hagyományát eleveníti meg. Az oláhosokból és friss csárdásokból álló összeállítás dallamait szinte kivétel nélkül Bálint Sándor és Paksa Katalin a Szegedi Nemzet című monográfiájából válogatták.

0: A Bére Banda legújabb lemezéről válogattunk. A népzenei nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
3: Ezen a hétvégén szombaton Czutor Zoltán zenész, előadó művész lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között az egyik legikonikusabb szerzemény, a Mikor születésének története, de szót ejtünk majd arról is, hogy a Nyers és a Belmondó zenekarokban töltött hosszú évek után hogyan született meg vendégünk első szólólemeze. Vasárnap Kassai Róbert zeneszerzővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy milyen élmények hatására választotta a zeneszerzés hivatását, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen volt a Cserháti Zsuzsával való közös munka az énekesnő utolsó éveiben. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
2: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
4: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány a parlament rendkívüli ülésének összehívását. A javaslat szerint napi

0: ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint azt kérte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Szeverényi Dávid lett a kormányzati ellenőrzési hivatal új elnöke. A miniszterelnökség nyílt pályázaton választotta ki a vezetőt, akinek feladata a kormányzati közpénzfelhasználás, az állami beruházások és vagyonkezelők vizsgálata, valamint a visszaélések feltárása és megelőzése. Szeverényi Dávid korábban a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál dolgozott, főosztályvezetőként irányította az együttműködést az Európai Csalás Elleni Hivatallal. Már regisztrálhatnak azok, akik visszatérnének a katonai szolgálatba. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter korábban bejelentette. Augusztus 1-én a Bálna Honvédelmi Központba várják az érintett katonákat, miután megjelent a jogszabály. A fiatalítás címén méltatlanul eltávolított katonák az irányasereg.hu oldalon jelentkezhetnek a tájékoztatóra, ahová vinni kell a katonai jogviszony megszüntetésének dokumentumát. A teljes fronton támadnak az orosz fegyveres erők Ukrajnában, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára sajtótájékoztatóján. Dmitrij Peszkov hozzátette, Moszkva feltételei változatlanok, amint Kijev meghozza a szükséges döntést, leállhatnak a harci cselekmények és megkezdődhetnek a komoly tárgyalások. Közben az ukrán hadsereg frissen kinevezett főparancsnoka a hadműveletek folytatását és újabb műveleteket jelentett be. Történelmi emlékeket hozott felszínre a Duna rendkívüli alacsony vízállása Kelet-Horvátországban. Kiskőszeg közelében egy második világháborús bomba, Apátinál pedig egy 1937-ben elsüllyedt szénszállító hajó roncsa került elő. Megtalálták az Atlanti-óceánban azt a 74 éve lezuhant penemgépet, amelynek tragikus sorsa hozzájárult ahhoz, hogy bevezessék a járatokon elhangzó biztonsági tájékoztatást. A repülő Puerto Ricóból indulva az óceánba zuhant 64 utassal és egy 5-tagú legénységgel a fedélzetén. Bár a becsapódást mindenki túlélte, mindössze 12 utas és a legénység menekült meg, mert az utasok nem találták a mentőmellényeket, a legénység pedig nem tudta előhúzni a felfújható mentőcsónakokat. A katasztrófa nyomán vezették be a repülés előtti biztonsági eligazítást és a vészhelyzeti eljárások bemutatását. Híreink végén az időjárásról. Folytatódik a kellemes nyári idő, holnap is napos, gomoly felhős időszakok váltják egymást, elszórtan kialakulhat szorványos zápor, zivatar, éjszaka 8-15, holnap napközben 23-29 fok várható.
1: Túl az operencián. A Dankorádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes szerda estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Túl az Operencián című műsorunk nyitányaként George Bizet Carmen című operájából egy részlet csendült fel Tiszai Magda és a Magyar Rádió énekkarának előadásában. Csatlakozzanak hozzánk ma is. Műsorunkban a Jézus Krisztus Superstar című rockoperát mutatjuk be Önöknek. De előtte hallgassunk meg egy duettet Giancarlo Monetti a Telefon című vígoperájából, Németh Nagy Juhanna és Németh Márton előadásában. Ezután pedig Kálmán Imre a Csárdás királynő című operettjéből csendül fel a Hajmási Péter, Hajmási Pál. Az előadók Simon Boglárka, Budai Beatrix, Jenei Gábor és Szilágyi Sándor. Kísér Hankó József és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

Túl az Óferencián, a Dankó Rádióban. Andrew Lloyd Webber és Tim Rice Jézus Krisztus Szupersztár című világhírű rockoperája forradalmasította a zenész színház műfaját, miközben olyan kérdéseket vett fel, amelyek ma is aktuálisak. Főszereplője nem csak a címszereplő Jézus, hanem vele egyenrangú társként jelenik meg Júdás is, aki kétségbe esetten próbálja megérteni barátja tetteit, ám erőfeszítései rendre kudarcot vallanak. Kérdéseire rejtélyes válaszokat kap, és egyre inkább felismeri, hogy egy olyan történet részese lett, amelynek alakulására alig lehet befolyása, akárcsak a többi szereplőnek, Pilátustól Herodesen át, Mária Magdolnáig és Kajafásig. Egy hét eseményeibe tömörül minden emberi és emberfeletti történés, Jézus és híveinek jeruzsálemi bevonulásától a keresztre feszítésig tart a rockopera cselekménye. Most pedig hallgassuk meg a rockoperából a Minden nagyon jól van című dalt, énekel Nagy Anikó, Sasvári Sándor, Homonyik Sándor és Makrai Pál. Túl az Óferencián.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Andrew Lloyd Webber és Tim Rice Jézus Krisztus Szupersztár című a Biblia történetére épülő rockoperáját 1971-ben mutatták be, és rövid idő alatt világsikerré vált. A mű zenéjét Andrew Lloyd Webber szerezte, szövegét Tim Rice írta. Az ősbemutatót 1971. október 12-én tartották New Yorkban, ahol a darab már az első előadásával rendkívüli sikert aratott. A produkció híre rövid idő alatt Magyarországra is eljutott, és 1972-ben már színpadra került az első hazai feldolgozás. A magyar nyelvű változatot 1972. január 18-án mutatták be a Budapesti Műszaki Egyetemen. A dalszövegeket Miklós Tibor fordította, aki a rendezői feladatokat is ellátta. A premier után 4 hónapon keresztül mintegy 10 előadást játszottak, ám a produkciót és közreműködőit az akkori kulturpolitikai vezetés hamarosan letiltotta. A szereplők letiltását később visszavonták. 1986-ban Szegeden a Dom téren került színre a darab, Szikora János rendezésében. Jézus szerepében Sasvári Sándort, Judásként Makrai Pált láthatták a nézők, Mária Magdolnát, Nagy Anikó, Pilátust, Viki Dál Gyula, Kajafást, Gregor József, Simont pedig Deák Bill Gyula formálta meg. Most pedig következzen a rockoperából a Pilátus álma című dal Viki Dál Gyula előadásában. Dankó Rádió.

0: én nevem mondták.
1: Dankó Rádió. Szentesen FM 91,6. A Magyar Zene Rádiója.

túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. A Békés megyei nap 2000. január 24-i számában jelent meg egy cikk, a Jézus Krisztus Szupersztár indított el a pályámon címmel, melyben Miklós Tiborral, a rock opera magyar szövegének írójával beszélgettek, az 1972-es bemutatóról, melyből most egy rövid részletet idézek. Milyen volt a fogadtatás? Életünk egyik legnagyobb sikere volt. Azt lehetett érezni, hogy a nézők addig tapsolnak, ameddig akarjuk, ameddig újra és újra kimegyünk meghajolni. Nekem személy szerint egész életemet új irányba terelte a Jézus Krisztus szupersztárral való találkozás. Rengeteg színházi emberrel ismerkedtem meg. Egy pillanat alatt bekerültem a köztudatba, mint színházi szövegíró, és ekkor kezdtem el színházi mindenesként dolgozni különböző területeken, mint rendezőasszisztens, dramaturg, ügyelő, és ezután végeztem színházi tanulmányokat Lengyelországban, mert eredetileg jogi és tanári végzettségem volt. Eddig tartott az idézet. Most pedig következzen a rock operából a Jézus imája a Gecsemáni kertben című dal. Énekel Sasvári Sándor. Túl az Operencián,

90 volt, már nem is tudom, fel kell adnom, befejezem, amit kezdtem.

kedves hallgatóink! Ott túl a rácson énekelte Boncsér Gergely Huszka Jenő Gülbaba című operettjéből. Zenei kirándulásunk folytatásaképpen most következzék Huszka Jenő Erzsébet című operettjéből a Rózsám, Viruló kis rózsám című dal Benedekfi Katalin előadásában. Kísér Ifjabb Berki Béla és zenekara. Jó rádiózást!

0: Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. A musical irodalom egyik legismertebb és legkedveltebb klasszikusa, Jerry Bock Hegedűs a háztetőn című világhírű musicalje érkezik a Tokaj Fesztiválkatlan színpadára 2026. július 25-én szombaton. A különleges nyári estén a közönség a Székesfehérvári Vörös Marti Színház nagyszabású előadását láthatja, Telihai Péter rendezésében. Jó szórakozást kívánunk! Most pedig következik a musicalből A férjecske kell című dal. Énekel Halász Aranka, Kovács Zsuzsa, Csongrádi Kata, Karádi Judit és Megyeri Mária. Jó rádiózást!
1: Szejtl, te vagy a legidősebb köztünk, először neked kell férjhez menni, és csak azután jöhetek én.
2: Én meg csak azután.
1: Így hát, ha Jente...
3: Jente!
1: Tehát valakinek csak kell közvetíteni a házasságokat. Ezt nem tudják a fiatalok maguktól elintézni.
3: Majd a Jente talál valakit, aki csodálatos.
1: Aki

0: Mióta érdekel téged a házasság? Én azt hittem, hogy téged csak a könyv érdekel. Téged meg csak a rabbi fia érdekel.
1: Miért ne? Hiszen nekünk csak egy rabbink van, és annak egy fia. És én mindig és mindenben a legjobbat akarom.
0: Csak hogy te szegény lány vagy, és érd be azzal, majd akit a jente hoz neked. Aki egy ékszer, egy gyöngyszem. Stimmt! Stimmt!

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Franz von Suppé a Pig dáma című operettjének nyitányával zárjuk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, szeretettel várjuk Önöket holnap is. Műsorunk fókuszában Arthur Sullivan Mikádó című operettje áll majd. Nem sokára híreket mondunk, majd érkezik a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: Műsorajánló. Zenés történetek Fanny-val.
1: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője Tóthfalusi Fanny a vendégem.
2: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
1: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar munkákat, örökzöldeket is.
0: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs Napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral. Anyai örökség. Új sorozat. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok, a szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány, amely összesen 3500 milliárd forintos beruházást jelent. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel, mondta el Magyar Péter miniszterelnök. Meghosszabbítják a 3-as metrót Rákospalota-Újpest vasútállomásig. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt, a beruházás 2030-ra készülhet el. A jövő hétre is kezdeményezte a kormánya a parlament rendkívüli ülésének összehívását. A javaslat szerint napirendre kerül a többi közt az időjárási kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról

0: megállapodtak abban, hogy szorosabb együttműködés indul a mesterséges intelligencia programban, az AI Gigafactory fejlesztésében és a szuperlézeres kutatási infrastruktúrában. Az elmúlt két hétben csaknem 7 milliárd forint megtakarítást sikerült elérnie a közmédia megbízott vezetésének, tudatta az intézmény. A megbízott vezetés több tízezer oldalnyi szerződést vizsgál át, közben magyar filmek és archív tartalmak kerültek vissza a képernyőre és a rádióba, a nézettségi mutatók pedig növekedtek. A közlés szerint ősszel csaknem 100 műsor lesz újra látható a tévében, köztük vallási, kisebbségi, kulturális ismeretterjesztő tartalmak, valamint saját gyártású gyermekműsorok. Házkutatást tartottak a Családbarát Magyarország Központnál egy költségvetési csalás gyanúja miatt évekkel ezelőtt megkezdett adóhivatali nyomozás ügyében. A feljelentést annak idején a cég új vezetése tette, miután átvilágították a központ korábbi gazdálkodását és a támogatások elszámolásával kapcsolatos szabálytalanságokat tártak fel. Bántalmazás miatt vádat emeltek 4 mentőápoló ellen, akik novemberben a pécsi klinikán ájulásig vertek egy beszállított és távozni akaró ittas férfit. A detoxikálóban elhelyezett férfi arcát ököllel ütötték, valamint lábon és fejen rúgták, miután kiabált és dörömbölt az ajtón, valamint szitta a betegápolókat. A Pécsi Tudományegyetem klinikai központja az eset után büntető feljelentést tett, a szakdolgozókkal azonnal elbocsátotta. Az ország csaknem 90%-án közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági asszályban, közölte a Hungaromet. Az Alföldön, a Dunántúl keleti felén, a Kisalföld egy részén súlyos az asszály, csak a délnyugati ország részben és kisebb körzetekben, északkeleten van optimális nedvesség a talajban. Az időjárásról: folytatódik a kellemes nyári idő, holnap is napos és gomoly felhős időszakok váltják egymást, elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. Éjszaka 8-15, holnap napközben 23-29 fok várható.
1: Húsz csak prímás. Nóta csokor a Dankó rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
2: Gondorosi csárda mellett. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ma ezzel a nótával kezdjük a Húscsak Prémást itt a Dankó Rádióban. Tartsanak velünk a következő egy órában is, ha tehetik. Ezt az órát tehát Festetics Leó és Arany János szerzeményével kezdjük. Az a Prémás muzsikál majd zenekarával, aki 2025-ben átvehette a Dankó Rádió cigány zenei díját. Ő Szalai Antal, nem sokára Dócs Péternek játszik. Csárdás kis kalapot veszek, és hajlik a rózsafa. Ezt a két dalt Boros Jolántól és Olá Kálmán zenekarától hallgathatjuk meg egy archív felvételről. Utána pedig Ráncos Szárú a csizmám. Kellemes időtöltést kívánok, tartsanak velünk!

Megkértem egy piros rózsaágat. László Imre és Takács Sándor nótája következik. 2022-ben készült a felvétel Fényes Györggyel és Ifjabb Berki Béla zenekarával. Majd 2025-ből Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból hozunk egy felvételt, mely Cserkuti Sándor és Pécsi Illés Gyula andalgójából készült, a Kék Balatonból, az előadók Csík József és Varga Jenő zenekara. 2023-ban a Dankó Rádió cigányzenei díját Ifjabb Sárközi Lajos prímes vehette át. Hamarosan ő zenél együttesével Ilyen asszony való nékem, Jenei Gábor kíséreteként. Ifjabb Sárközi Lajos megzenésített Petőfi Sándor versét követően, majd Horváth Zoltán és Tóth János István frissére kerítünk sort. Fordulj egyet, perdülj kettőt. E dal előadója Kalina Enikő, valamint Terék József zenekara lesz.

egy nagy bajomi és két budapesti dankóklubos felvételt játszunk önöknek a folytatásban. Itt a Magyar Zene Rádiójának Húscsak Prímásában. Öreg Prímás tégy hangfogót, Kárpát Zoltán és Esz Nagy Endre hallgatóját énekli pillanatokon belül Budai Beatrix, a művésznőnek pedig Csóka Gyula zenekara játszik. A budapesti Sára Sándor vetítő és koncertteremből két felvétel hangzik el, az egyik Simon Boglárkával és ifjabb Sárközi Lajos zenekarával. Petőfi Sándor verse következik, a Szerelmes vagyok én című, méghozzá ifjabb Sárközi Lajos dallamaival. A másik pedig Mészáros János Elektől és Bangó János zenekarától hangzik el, ez Dankó Pista dala, Jegenye Fán, Fészket Raka Csóka.

Kedves hallgatóink, épp hogy a mai húscsak primásunk felén vagyunk túl, és már is folytatjuk egy hallgatóval, fehér őszi rózsa nyílott. Kovács Gyula és Szántó Ferenc dalát nem sokára Szalai László énekli, akinek Lakatos Sándor zenekara játszik. Majd tegnap éjjel álmomban címmel Tasnádi László és Dóri József dalát is meghallgathatjuk Tarnai Kis Lászlótól.

0: nekem az eszem, hogy megházasodtam. Eljött volna mind a hány, de már ébren voltam. Hol volt nékem az eszem, hogy megházasodtam.
1: Angyal Armand és Adorján Sándor 6 nap óta szól a Nóta című frissét, hamarosan Karcagi Nagy Zoltán és ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekarának előadásában élvezhetjük. De előtte még egy csárdást hallgathatunk, Fráter Lórend és Csillai Kálmán nótáját, ott, ahol a Maros vize címmel. Már is érkezik Hajnal Nikolett és ifjabb Kállai Kis Ernő zenekara.

0: rám az érci vargát, üsse jobban rája, míg a volna muzsikája.
1: Hová lettél ifjúságunk? Hullámzó Balaton tetején eladtam egy pejcsikót, ha madárka száll az ágra. Ezekkel a dalokkal folytatjuk. A friss Váradi Aladár dala Zentai Annától hangzik el. A csárdás Garami Béla és Pápai Molnár Kálmán szerzeménye, ez a dal pedig Mozsár Imrétől és Bobe Gáspár Ernő zenekarától hallgatható hamarosan. De előtte még Sárközi Ferenc andalgójára kerítünk sort. A felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült Gáspár Annival és ifjabb Berki Béla együttesével. A hallgatót pedig, amely már is felcsendül, Matusik Sándor szerezte, előadói pedig Farkas Ruzika és Johann János zenekara.

Bejcsikót még ma este el is iszom az árát. Mivel abból finom volt, eladom a másikat is, a sárgát. Hogyha nem lesz paripám, eljárok én gyalog is a babámhoz. Hogyha szeret igazán, így is úgy is csak oda hív magához. Az én kedves kis babám, az súgta a minap is a fülemben, hogy ő

büszke vagyok az én kicsi babámra. Veszek neki ragyogó kaláriszt a patyolatos nyakáron. Kalapált is a szívem, büszke vagyok az én kicsi babámra. Veszek neki ragyogó kaláriszt a patyolatos nyakáron.

Melyik a búzavirág? Kádas György dalát egy 1988-as felvételről hallgathatjuk meg Berkes János és Berki László zenekarának előadásában. 1997-ből Szőlősie énekli előtte Ejzema Mihály és Szilágyi László csárdását Három dinnye van egy száron. A művésznőnek Déki Lakatos Sándor zenekara játszik. Dankó Pista és Pósa Lajos andalgóját Szőke kislány Csit-Csit-Csit címmel Karcagi János énekli. A felvétel 2023-ban készült Német Csicsó József zenekarának közreműködésével. De ezekre a dalokra még egy picit várnunk kell, hiszen most egy hallgató jön, Pécsi kis Ágnes énekli el nekünk Erős Béla és Marcali Frigyes dalát. Csak te kell lesz a szívemnek!

a virág kék, az egész világ, mikor a szemedbe nézek. Égő piros az ág, égő lesz az orcán, mikor a

hazai rád kék az egész világ, mikor a szemedbe nézek. Édes gyöngyvirágom, én már alig várom, hogy az enyém legyen.

0: virágom, én már alig várom, hogy az enyém lesz végre.
1: Kedves hallgatóink, a búcsú pillanata érkezett el. Valamennyi kollégám nevében szívből köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Reméljük, hogy kellemesen töltötték idejüket az elmúlt egy órában is a Dankó Rádió társaságában. Maradjanak még, ha tehetik, ha idejük is engedi. Minden jót kívánok, Morvai Noémit hallották, viszont hallásra. Most jön a Bubusz Feeling ifjabb Jónás Gézától, aki cimbalmon játszik, ifjabb Suki Jánostól, aki brácsán, Duka Norberttől, aki csellón, Losó Lajostól, aki nagybőgőn, és Lukács Csabától, aki klarinéton muzsikál. Viszont hallásra!

0: műsorajánló.
1: Az énekesnő hangját akkor ismerte meg az ország, amikor nyert a 96-os Ki mit tudott. Később férjével, Rostás Mihály Mazsival alapította meg a Romengo együttest. Első szólólemezén Olá cigány hallgat.

0: Tijével, Rostás Mihály Mazsival, Adankó Rádió világzenei műsorában, pénteken 23 órától.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok, a szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány, amely összesen 3500 milliárd forintos beruházást jelent. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Meghosszabbítják a 3-as metrót Rákospalota-Újpest vasútállomásig. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt, a beruházás 2030-ra készülhet el. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány a parlament rendkívüli ülésének összehívását. A javaslat szerint napirendre kerül a többi közt az időjárási kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat. Megvitathatja az országgyűlés az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvényjavaslatot is. Szeverényi Dávid lett a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal új elnöke. A miniszterelnökség nyílt pályázaton választotta ki a vezetőt, akinek feladata a kormányzati közpénzfelhasználás, az állami beruházások és vagyonkezelők vizsgálata, valamint a visszaélések feltárása és megelőzése. Egy újabb embert vettek őrizetbe, a Nemzeti

0: Megbízott vezetés több tízezer oldalnyi szerződést vizsgál át, közben magyar filmek és archív tartalmak kerültek vissza a képernyőre és a rádióba, és a nézettségi mutatók is növekedtek. A közlés szerint ősszel csaknem 100 műsor lesz újra látható a tévében, köztük vallási, kisebbségi, kulturális ismeretterjesztő tartalmak, valamint saját gyártású gyermekműsorok. Magyar alkotó filmje is debütál az idei Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. Horváth Lili első angol nyelvű mozia, a Jegyzeteim a Marsról a karakteres szerzői filmeket bemutató szekciót nyitja meg. A mozifilmet komoly érdeklődés övezi, míg az utómunkálatok alatt számos országban megvásárolták, így a romantikus dráma világszerte eljuthat a nézőkhöz, a magyar mozikba pedig télen érkezik. A 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivált szeptemberben tartják. Különleges kedvezményeket lehet igénybe venni Sziget karszallaggal a fővárosban augusztus 7 és 16-a között. A Sziget City program célja, hogy erősítse a kapcsolatot a fesztivál és a budapesti kulturális szintelei között. Az együttműködéshez már több tucat helyszín csatlakozott, köztük olyan kulturális és szórakozó helyek, mint a Szimpla, az Arzenál, a Szatyör és a Trafó. A teljes kínálat a hivatalos Sziget applikációban érhető el. Híreink végén a várható időjárásról. Folytatódik a kellemes nyári idő, holnap is napos, gomoly felhős időszakok váltják egymást, elszórtan kialakulhat szorványosan záporzivatar, éjszaka 8-15, holnap napközben 23-29 fok várható.
1: Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.

Jó estét kívánok! A Citera Trio épp 30 éves felvétele indította Ma Esti Táncházban című műsorunkat a tagok Balogh Sándor, Bolya Mátyás és Kis Gergely Márton, akiket azt hiszem népzenekedvelő hallgatóinknak nem kell bemutatni. A további percekben is e hangszer szól, mely a Kárpát-medence szinte minden otthonában ott volt valamikor, s kiszolgálta a családi ünnepeket, éneklő, mulató összejöveteleket. A Galga-vidék dalait játssza Juhász Kitti, utána a Kemenes Magasi Citera Zenekar és Népdalkör szigetközi katonadalai következnek. A felvételen hallhatják a Szigetköz szerelmese, népzenegyűjtő, néprajzkutató dr. Barsi Ernő mondatait is.

A szigetközi katonanótákat az én Daloló Szigetköz című könyvemből állították össze. Végig kíséri a katonának bevonuló legényt, a katonává válásnak szinte minden mozzanatán. Megjön a behívó, akkor el kell búcsúzni a szeretteitől. Milyen meghatóan búcsúzik el az édesanyjától. Ez a nehéz testi munkához szokott, és most katonának bevonuló legény, hogy ne sírj, kedves jó anyám, visszajövök én. Természetesen a kislányoktól, legényektől is búcsút vesz, de intelmet is köt a legények lelkére, az én kedves babámat el ne szeressétek. És milyen meghatóan búcsúzik el a falujától, amelyet lehet, hogy már többet talán nem is fog látni. De a katonaságnál már kiütközik belőle a katonavér. Az a legnagyobb baj, hogy bevették huszárnak, de lovat nem adtak. Azután addig kéri a kapitányt, hogy adnak neki is egy lólovat, és milyen nagy szakértelme választja ki a legjobb lovat, hiszen ez való a huszár alá, ugye, akkor már egy erejében bizakodó, ugye, jó katona mutatkozik meg a dalokon keresztül is. Mai ember persze nem érti, hogy mi az a remonda, amiből a lovat választja a bevonult legény. Valaha nem csak a legényeket, de még a lovakat is besorozták a katonasághoz, és a katonasághoz besorozott lovat nevezték remondának. Hát ezekből válogathatott magának hozzáillő és a szolgálatnak legjobban megfelelő lovat a legény. És szinte a visszavágás gondolata is megszólal majd a dalokban, hogy vajon vissza tud-e jönni még egyszer a szeretett falujába, a kedveséhez. Íme minden lelki állapot csodálatosan megvan örökítve a magyar nép katonadalaiban.

Sziget közből a Felvidékre visz bennünket a Bástya Citera zenekar most felcsendülő felvétele. Azt hiszem, sokan ismerik a kiskálosi fenyveserdő kezdetű, igen népszerű dalunkat, melyet énekeljenek együtt a Bástya Citera zenekar tagjaival. Utána pedig Molnár Miklós prímás és zenekara húz Szilvás Váradi táncdallamokat.

Egy gömöri és egy északbánsági összeállítás szól Táncházban című műsorunkban Tímár Sára és zenekara előadásában. Mindkét csokor különlegessége, hogy a szöveg egy-egy Petőfi Sándor vers. A folklorizálódott Petőfi verseket pedig egy tiszaalpári asszonymulatság követi. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzenetanszékének énekes lányai között szintén ott találjuk Tímár Sárát is.

Dudanóták zárják ma esti Táncházban című műsorunkat. Először énekes változatokat hallgassunk meg a Berettyó újfalui pávák előadásában, s aztán ifjú Csóri Sándor játszik dudanótákat.

Felvidéki Dudanóták zárják Táncházban című műsorunkat, ismét egy énekes, majd egy hangszeres változat. Kubinyi Júlia énekét Hrúz Dénes kíséri hegedűn, aztán a zoborvidéki dudanótákat Kozák József fújja, az énekes Szvorák Katalin lesz. A felvételek előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, indul a Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei válogatása. Ma is egy nagyon színes összeállítás részesei lehetnek. Ezekkel a muzsikákkal körbeutazzuk az egész földet. Mai műsorunk első órájában hallunk dalt például egy marokkói származású amerikai zongoristától, gitárostól. Aztán szólzene a haiti Lakó Miziktől is, és a Parnograsz muzsikáját is meghallgatjuk majd ifjabb Sárközi Lajos közreműködésével. Most pedig szóljon zene a Morgenland Fesztiválról, Osnabrückből, Németországból, előadója Hevár, a dalban közreműködik Jivan Gasparian, örmény duduk játékos. A dal címe Needless to Say.

0: Népek dalai. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.
1: When I wake up in the morning, I'm 100 years old. My feet on the floor and I'm 99. A good hot shower and I'm looking at 80. After breakfast, I'm 79.

0: I want to run my hands through his curly gray hair. So good night, I gotta get home.
1: Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíció

A Dankó Rádiót hallgatják, világzenei válogatásunk szól a népek dalai. Az előadó HET, leírva H.A.T, de a rövidítésnek nincsen köze az angol kalapszóhoz, de ha van kalapunk, akkor simán megemelhetjük a név mögött rejtőző Hatim Belyamani előtt. A marokkói származású amerikai zenész, DJ és multimédia művész igazán komplex módon értelmezi a zenét, mivel egy művészeti projektként tekint rá. Kitalálta ugyanis, hogy a hagyományos zenét kütyüjei segítségével digitális művészeti alkotássá transformálja. Marokkóban nőtt fel és klasszikus zongoristaként kezdte. Nemzetközi versenyeket nyert, majd tinédzser korában jazzre és az improvizálásra fókuszált. Megtanult azért gitározni is. Ezután pedig elkezdett tradicionális zenét rögzíteni, hang- és képformájában is videófelvételeken. Ezeken talált igazán magára. Elkezdte az elektronikus vonalat a hagyományos hangzással keverni, és nem csak otthon, de Brazíliában és Kínában is népszerű vele. Következik tehát a marokkói származású amerikai HET, a név mögött tehát Hatim Belyamani áll. 2018-as zenéje, a Time is Running.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádió.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Dankó Rádió világzenei válogatása szól, ez a népek dalai. A most következő haiti zenészekből álló csapat a Lakú Mizik nagy erénye, hogy állításuk szerint olyan muzsikát csinálnak, ami jótékonyan hat a testre és a lélekre egyaránt. Azt mondják, zenéjük egyszerre lehet ismerős és misztikus sokaknak, hiszen alapvetően tradicionális dallamokból építkeznek. Így mindenki számára olyan, mint amit már hallott valahol, ugyanakkor annyi új dolgot, újdonságot is tartalmaz, ami az ismeretlen felfedezésének élményét nyújtja. A zenekarra nagy hatást gyakorolt a haiti földrengés is, hiszen ők voltak az első előadók, akik a katasztrófa után egy fellépés keretében megmutatták a világnak a haiti emberek erejét, hogy képesek talpra állni a nehézségek után. Pozitív üzeneteik az erőről, a kitartásról és a hitről szólnak bemutatkozó lemezükön is, amit Va Di Jónak kereszteltek el. A Lakú Mizik zenekar játszik a Dankó Rádióban, haiti világzene szól. A felvétel címe Iko Creole.

A Dangó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a Népek dalai. A héten is lesz nálunk világzenei koncert, holnap után, pénteken este, Lakatos Mónika és Rostás Mihály Mazsi koncertjét hallhatják. Lakatos Mónika budapesti Olá cigány családba született, énekelni édesapjától, a közösség tagjaitól tanult. Az ország az 1996-os Ki mit tud alatt ismerte meg nevét és hangját, melyre Tudta nélkül nevezték be, és amelyet romák között elsőként meg is nyert. Több formációban is vendégszerepelt, majd 2004-ben alapította meg férjével, Rostás Mihály Mazsival a Romengo együttest. A Romengo zenekarban Lakatos Mónika férjével, Rostás Mihály Mazsival az Olá cigány zenei gyökerekre épülő saját világzenei dalokat játszó csapatot alkotnak, és turnéztak már Európa mellett Dél-Amerikában és Ázsiában is. Mónikának 2017-ben jelent meg első szóló korongja Romanimo címmel, amelyen lassú, szomorú hallgatókat énekel, és mellyel az európai világzenei slágerlistán a legjobb öt közé került. Később aztán elnyerte a legnevesebb világzenei díjat, a Vomex elismerését, és Kossuth díjjal is jutalmazták. Lakatos Mónika és Rostás Mihály Mazsi koncertjét holnap után, pénteken este hallgathatják meg 23 órától a Dangó Rádióban.

0: hamarosan 10 óra. Folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Hallunk mindjárt egy dalt Karen Mattisontól.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét mindenkinek! Folytatódik a Népek Dalai. Ez a Dankó Rádió világzenei válogatása. Korábbi műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon. Ma este szól még zene Finnországból, Jaakko Laitinentől, Argentinából, a Lassi Kana formációtól, és Észak-Macedóniából a Baklava zenekartól. Most pedig irány a 90-es évek, Karen Mattison következik.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Irány most Skandinávia, érkezik hozzánk Jaakko Laitinen és csapata a Vára Raha, a jeges lapföldről. A zenekart Jaakko alapította 2009-ben, aki még Magyarországon a Szegedi Egyetemen is tanult. Ennek köszönhetően megismerkedett a magyar cigányzene jellegzetes motívumaival is. Muzsikájukban emellett megjelennek a balkán és az orosz zenei motívumok is, valamint a finn tangó és a foxtrotra emlékeztető humpá motívumai is. Dalai 99%-a a saját szerzemény, szövegeik elsősorban az élet kulcsfontosságú motívumait éneklik meg, mint például a szerelmet és annak keserű szépségét, de helyet kap a halandóság gondolata, az emlékezett csalóka ragyogása, a földi boldogság hullámzó útja, valamint az emberi ambíciók hiúsága. A ritmusokban és dallamokban úgy keveredik az öröm és a bánat, akár csak az életben. A Lap balkáni zenekar több kiváló lemezt adott már ki, imádja őket a közönség és a kritika is, leginkább azonban eszeveszett, fergeteges élő koncertjeikről ismertek. A zenekar birtokba veszi a legmenőbb Helsinki táncparketteket, emellett állandó hangulat felelősei is a legdurvább lapföldi falusi buliknak, sőt Európa több mint 20 országában koncerteztek már. A most következő Kotimatka című dalukkal pedig egy fesztiváli forgata kellős közepébe varázsolják a hallgatóságot, íme Finnországból a Jaakko Laitinen vezette Vára Raha zenekar és a dal a Kotimatka, ami ennyit tesz hazatérni.

itt a népek dalai, a világzenei válogatásban a Dankó Rádióban irány most Dél-Amerika. A Lassi Canas zenekar következik, amely új hangzást hozott az argentin tangó zene világába. Az énekesnő karizmatikus hangját egy akusztikus kvintet kíséri, amely felállás egy kissé eltér a tipikus tangó zenekarok stílusától. Hangzásviláguk a tangó kezdeteiből származó etnikai hátteret tárja fel, azt a tangót, amely a 20. század elején az olasz, lengyel, spanyol, német és afrikai hagyományok fúziójából kezdett alakulni. A banda új életre kelti a külvárosi tangó szellemét, amely az új élet reményében érkezett bevándorló zsebében került Buenos Aires kikötőjébe. Dalaikban a csalódás, a dekadencia, a megbánás, a szerencsétlenség, a nyomor elleni küzdelem, a végtelen szerelem és a tiltott viszonyok motivumai rejtőznek. Kezdettől fogva egy avantgárd, artrockos attitűddel fordultak a klasszikus tangózenék felé. Ebben a szellemiségben alakították ki saját szerzeményeiket, amelyek ugyan a gyökerekből indulnak, mégis nagyon erősen személyes hangvételűek és posztmodernek, még egy kis cinizmussal is fűszerezettek. Következzen most az argentin Lassi Canas zenekar, és a dal a Ladrillo Quiroga 2021-ből.

Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó Rádióban.

Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai. Következzen most egy újabb zene a Balkánról. Ha azt mondom, hogy baklava, akkor nem csak egy ízletes balkáni édességre kell gondolnunk, hanem a most következő sokoldalú svájci zenekarra is. Muzsikájuk Odessa, Isztambul, Belgrád és Jereván között az úton felfedezett zenei finomságok elegyeként alakult ki. Ahogy maguk mondják, zenéjükben az élet minden érzésében gyönyörködnek, amelyek hol édesek, hol keserűek, vagy éppen töprengőek és mámorítóak. A csoport védjegye a multikulturális fesztiválok, amelyeken különböző származású embereket kötnek össze zenével és tánccal. A Baklava zenekar szívesen megy bárhová, ahol lehetőség nyílik minél több embert összekötni, legyen az egy születésnap vagy más táncmulatság. Hallgassuk az Észak-Macedón tagokkal működő Baklava zenekar muzsikáját 2022-ből itt a Dankó Rádióban. A dal címe Türkész.

0: Hamarosan 11 óra folytatódik a Népek Dalai, a Tankurádió világzenei válogatásában. Következő állomásunk Kanada.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai, a Tankurádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, folytatódik a Népek Dalai, a világzenei válogatás. Még egy szűk órán keresztül, például hamarosan egy dallal Finnországból, egy helyi csapattól, bolgár, portugál, amerikai és finn származású tagokkal. Aztán énekel nálunk Miriam Makeba, egy 60-as évekbeli felvételt idézünk meg tőle, és a Cimbali Band is játszik ma este még. További jó rádiózást mindenkinek, most irány Kanada, Lorena McKennitt énekel, The Gates of Istanbul.

népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

0: A Dangó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a Népek Dalai. Következik a Dancev Domain elnevezésű formáció. Ez egy finn csapat, amelynek bolgár tagjai is vannak. A hagyományos zenei esztétika, valamint a jazz és a blues karcos ötvözetéből építik fel hangzásvilágukat. Az énekes zeneszerző Anna Dancev vezetésével működő formáció 2019-ben jött létre, főleg az ő szerzeményeit játsszák és éneklik. 2020-ban mutatták be debütáló korongjukat Say It címmel, amely rögtön felkerült az európai világzenei slágerlistára. A zenekar egyedi hangszerelése és személyes, erős stílusa mellőzi a zenei műfajok szigorú meghatározását. Országhatárokon innen és túl izmos rajongó tábort hozott a csapatnak. Dancev erős és sokoldalú hangját néhány kritikában Nina Simone és Mercedes Pion avantgarde stílusához hasonlítják. Az angolul és bolgárul megénekelt történeteket a nemzetközi kritika is kedvezően fogadta. Ismerkedjünk meg a Dancev Domain formációval most a Dankó Rádióban.
1: Hoppa, hoppala, majka mi e kazala.
2: Hoppa, hoppala,
1: majka mi e kazala.
2: Hoppa, hoppala,
1: majka mi e kazala.
2: Hoppa, hoppala.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

ízleljenek. Kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. Népek dalai.

Népek dalai, ez a világzenei program a Dankó Rádióban ma is egészen éjfélig. Nem csak Grammy-díjas énekesnő, de emberi jogi aktivista, zeneszerző, igazi zenei ikon, aki most következik, Miriam Makeba, aki gyakorlatilag a 20. századi világzene egyik állócsillaga. Előadó művészete, személyisége és társadalmi szerepvállalása emelte erre a rangra. Professzionális pályája úgy kezdődött, hogy az egyik unokatestvére meghívta zenekarába. Nem sokkal később már országos szinten is felfigyeltek rá, amikor a Manhattan Brothers együttesben énekelt. Az átütő sikert egy musical a King Kong hozta el számára 1959-ben. Dél-Afrikában ekkora swing és a rhythm and blues, a big band előadások hódítottak, és lavinaszerű sikert arattak a hallgatóság körében. Az afrikai muzsikusok pedig saját képükre formálták az Amerikából átvett zenei nyelvet, és kialakítottak egy sajátos zenei stílust. Ennek lett egyik fő képviselője Miriam Makeba. Az énekesnő azonban nem csak hangjával, de erős kiállásával is hírnévre tett szert. Szerepe az emberi jogokért folyó világméretű harcban is ismert lett, és megbecsülést is szerzett neki. 1967-es zenéjével folytatjuk, amit azóta rengetegen feldolgoztak. Jön Miriam Makeba és a Pata Pata.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó Rádióban.

itt a Dankó Rádió, a népek dalaival, a világzenei válogatással. Ezen a héten is lesz nálunk világzenei koncert, mint mindig, pénteken este 23 órától. Ezúttal Lakatos Mónika és Rostás Mihály Mazsi koncertjét hallhatják. Ők ketten alkotják a Romengo formációt, amelynek zenéjét a kulturális gyökerek tisztelete és a megújulás jellemzi. Amellett, hogy előszeretettel használják az olyan hagyományos hangszereket, mint a kanna, a teknő és a kanál, nem idegenkednek az új hangzástól sem. Nyitottságukat jellemzi, hogy többször koncerteztek már a Mendelssohn kamarazenekarral, Berlinben pedig a Filharmóniában adtak szóló és közös estet is egy indiai énekesnővel. Lakatos Mónika és Rostás Mihály Mazsi elmondása szerint az olá cigány zene határai túlnyúlnak az országén. Ezért kerülhettek a Romengo dalaiba olyan más zenei stílusok hatásai, mint a jazz vagy a flamenco. Azt mondják, azt szeretnék, hogy Magyarországon minél többen lejjék örömüket zenéjükben, és legyenek büszkék a magyarországi olá cigány kultúrára, amely hazánk zenei kincsének egy nagyon fontos darabja. Arra törekednek, hogy muzsikájukkal méltók legyenek rá. 2020-ban Mónika cigányok közt elsőként elnyerte a Vomex életműdíját, ami a világzene legnagyobb kitüntetésének számít, később Kossuth-díj.

Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó

Rövidesen éjfélkor véget ér a népek dalai. A Tankó Rádió világzenei válogatását hallották. Én búcsúzom, köszönöm figyelmüket, remélem, hogy találkozunk holnap este is. A gyártásvezető Sztrányolcki Imre, a hangmérnök Gorzsás Gábor volt. Korábbi műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Tankó oldalon. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szabó Tamást hallották.

zene rádiója. A pontos idő éjfél.

a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Dankó Rádió. Lecsenyén FM 103,8. A magyar zene rádiója.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édes anyám, ír.

ki tudja, kivel jársz, rózsák között mostan.

0: Pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta Csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Már is kezdjük a Magyar Zene Rádiójának 1 órás zenei összeállítását, a Húsz csak prímást. Tartsanak velünk ezúttal is, hogyha a kedvük és idejük is engedi. Mai műsorunkat Hűvösvölgyi Ildikó egyik felvételével kezdjük, Szülőföldem szép határa. Ez a felvétel a Duna Televízióban készült még 2021. szeptemberében. Ezt követően archív felvételről szentírmai elemér dala szól, Noáret Iréntől és Balog Jancsi zenekarától. A címe Csak egy kislány van a világon. Kellemes rádiózást kívánok, jó időtöltést, maradjanak velünk!

Künn a dorozsmai határban. Erdély Mihály csárdásával folytatjuk, valamint egy olyan művésznővel, aki 2023-ban Dankó rádiós díjazott lett. Hatvanik is Gyöngyi a Magyar Nóta díjat vehette át, nem sokára pedig Tordai Zoltán zenekarának kíséretével énekli Erdélyi Mihály csárdását Künn a dorozsmai határban. Jó ital a kadarka, ezt a nótát pedig Sándor Jenőnek és Kellér Dezsőnek köszönhetjük, ők a szerzők, de köszönhetjük még a csodálatos előadóknak is, Szeredi Krisztinának és a Rajkó zenekarnak.

Váli, debreceni és dunaföldvári dankóklubos felvételek következnek. Dunaföldvár 2016. március 21-én látta vendégül a dankóklubot. Ott volt többek között Szóka Júlia művésznő, és a színpadon az énekeseket Szalai Antal és zenekara kísérte. A Prímás azóta 2025-ben már átvehette a Dankó Rádió cigányzenei díját. Ez egy 2016-os felvétel, Árad a Duna vize címmel hallhatjuk majd Keltés Zsigmond és Heródek Sándorné dalát. Erdély Mihály andalgójából 2022. június 15-én készítettünk felvételt Debrecenben, szintén egy Dankó klub alkalmával, és szintén egy Dankó rádiós díjazottal. Ő Bokor János, aki 2023-ban életműdíjat vehetett át, és akinek hamarosan Tordai Zoltán zenekara játszik. De most még jöjjön Bányai Márton, valamint Miskolci Balog Zoltán zenekara, és Farkas Imre hallgatója az Esik eső, hegyen, völgyön.

Kedves hallgatóink, Önök továbbra is a Dankó Rádióval tartanak, köszönet érte. A mai Húscsak Prímás felénél járunk, és már is egy hallgatóval folytatjuk, mely Erős Béla szerzeménye, Keresek egy régi utcát. Az előadók, ifjabb Berki Béla és zenekara, valamint egy Dankó Rádiós díjazott, Tolnai András, aki 2024-ben Magyar Nóta díjat vehetett át. Ezt követően Jákó Vera is énekel nekünk. Ez a legény most kezd nékem tetszeni. 1965-ben készült a felvétel Lengyel Miska dalából, Magyari Imre és zenekara közreműködésével.

0: Gyertek ide, budapesti cigányok! Meguntam az életemet, túl a Tiszán faragnak az ácsok. Ezt a csokorra való nótát nem sokára Újvári Marika és Csóka Gyula zenekara nyújtja át nekünk. A felvétel 2023-ban készült, Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban. Majd Kis Angyal Ernő és Nemes Rózsa Frisse következik, a Sejhajdiridongó című, méghozzá Melis György tolmácsolásában.
1: Gyere!

0: még a hűtlen rózsámért.
1: Búcsú a Prémástól, ifjabb Járóka Sándor emlékére. A rózsafa bólogat a kert közepén. Nem jó mindig minden este a fonóba eljárni, és hallod-e nótás, füttyös szép madár. Ezekkel a dalokkal folytatjuk a Dankó Rádió húscsak Prémását. A friss Huber Gyula és Heródek Sándorné dala. Nem sokára Dóka Zsuzsa és Sárközi Béla zenekara adja elő nekünk. Dankó Pista és Pósa Lajos csárdását Kincses Veronika énekli 1990-ből Boros Lajos zenekarának társaságában. Cserkuti Sándor és Németh Gyula andalgója Somogyi Erikától hangzik el. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült a felvétel Lakatos Miklós zenekarával. Most pedig jöjjön a Száztagú Cigányzenekar kamarazenekara és Farkas Zsolt előadásában Horváth Zoltán és Gyémánt Ferenc hallgatója.

Lehullott a rózsalevél. Orosz József hallgatójával folytatjuk a Húscsak Prémást itt a Magyar Zene Rádiójában. 2021-ben készült a hamarosan hallható felvétel Nádasdy Lászlóval és Johann János zenekarával. 2022-ben az ezt követő, mely Darázs Miska andalgója lesz, Pándi Piroska és Balázs Tamás zenekarának tolmácsolásában. Utána Kis Duna Ág, Nagy Duna Ág címmel Farkas Ferenc és Dékány András csárdását énekli Talabér Erzsébet.

Kedves hallgatóink, a búcsú ideje érkezett el. Köszönöm valamennyi kollégám nevében, hogy ma is a Dankó Rádiót választották, és meghallgatták benne a Húscsök Prímást is. Maradjanak még, ha kedvüket lelik a magyar nótákban, a kellemes muzsikákban és az ismerős dallamokban. Maradjanak a Dankó Rádióval, ameddig csak tehetik, ránk számíthatnak, és ugye mi is számíthatunk önökre. Egy következő Húscsök Prímásban is találkozzunk tehát legközelebb. Most Bangó János és zenekara előadásában meghallgathatunk 4 dalt is. Volt egyszer egy régi tavasz, sejemkendő, sejemkötény, sejemszoknya, esik eső, nagy sárban az utcán, és az ámol friss csárdás következik. Viszont hallásra Morvai Marit hallgatunk.

pontos idő 2 óra. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.